becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: Három óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára. Gyurko Szilvia a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte. Az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére. Például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani. A következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek. Nem támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését, mert az veszélyezteti a magyar kis és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást a vállalkozásban működő termelő tőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják. Jelezték, a pénzügyminisztérium saját hatásvizsgálata is elismeri, hogy a vagyonadó egyes vállalkozások tulajdonosait magasabb osztalék kifizetésére, ezzel a tőke növekedésének fékezésére ösztönözheti, ezzel hátráltatva a beruházásokat. A szervezet szerint ezt a kockázatot a törvényben kezelni kell, ezért részletes gazdasági hatásvizsgálatot kérnek. Már látható a hazai mozikban a Queen Budapest, a legendás zenekar 40 évvel ezelőtti Népstadionbeli koncertjének felvétele 4K minőségben és új hangkeveréssel került a vászonra. A fellépés a zenekar életében több szempontból is különleges volt. Ez volt a Queen első stadion koncertje a vasfüggöny mögött, és egyben ez lett Freddie Mercury utolsó rögzített koncertje is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Elvész kiáll.
0: Megafon. Nagyot szól.
3: Ha

0: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára. Gyurko Szilvia a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte. Az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére. Például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházás szeretne a kormány végrehajtani. A következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek. Nem támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését, mert az veszélyezteti a magyar kis és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást a vállalkozásban működő termelő tőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják. Jelezték, a pénzügyminisztérium saját hatásvizsgálata is elismeri, hogy a vagyonadó egyes vállalkozások tulajdonosait magasabb osztalék kifizetésére, ezzel a tőke növekedésének fékezésére ösztönözheti, ezzel hátráltatva a beruházásokat. A szervezet szerint ezt a kockázatot a törvényben kezelni kell, ezért részletes gazdasági hatásvizsgálatot kérnek. Már látható a hazai mozikban a Queen Budapest, a legendás zenekar 40 évvel ezelőtti Népstadionbeli koncertjének felvétele 4K minőségben és új hangkeveréssel került a vászonra. A fellépés a zenekar életében több szempontból is különleges volt. Ez volt a Queen első stadion koncertje a vasfüggöny mögött, és egyben ez lett Freddie Mercury utolsó rögzített koncertje is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon,
0: nagyot szól.

és napjaink meg a slágerei.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. október 9-én a mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Több mint 3 évtizedes papi barátságból indult az a kezdeményezés, amelynek keretében Svájcban szolgáló lelkipásztorok látogattak Balassagyarmatra. A vendéglátó Balogh László esperes plébános volt, aki évfolyam társát a nagyváradi egyházmegyéből származó, de hosszú ideje Svájcban szolgáló Popa Péter atyát és közvetlen társait fogadta. A látogatás különlegessége, hogy bár a vendégpapok mindannyian Svájcban végzik hivatásukat, származásukat tekintve az afrikai kontinensről érkeztek. A delegáció tagjai kifejezetten kíváncsiak voltak Magyarországra és a helyi hitéletre. Balogh László atya hozzátette, a vendégeknek lehetőségük volt megtapasztalni a híres magyar vendégszeretetet. A hívek kérés nélkül is nagy odaadással, süteményekkel és különféle figyelmességekkel várták az afrikai származású atyákat. Balogh László esperes plébánost hallják.
2: Hát honnan ered az egész, erre viszonylag rövid választ lehet adni egy papi barátságból, ami hát most már több mint 30 éve tart, hiszen évfolyamtársak vagyunk Popa Péter atyával, aki nagyváradi egyházmegy és ugyan viszont hosszú évek óta Svájcban szolgál, és az ő svájci közvetlen munkatársai, pap munkatársai azok, akik jöttek. Alapvetően ők nagyon kíváncsiak voltak Magyarországra, és tulajdonképpen ebből indult ki az egész kezdeményezés. Ugye azt kell tudni róluk, hogy ők is Svájcban szolgálnak, de hát nem született svájciak, mert mindannyian az afrikai földrészről származnak. Hát azt gondolom, hogy azért a magyar vendégszeretetet mindenképpen, és most nem arról beszélek, hogy itt a plébánián, mert az úgy mondanom, hogy számunkra természetes, hanem hogy a hívek is milyen odaadással várták őket, úgyhogy ha kértük, ha nem, akkor is azért egy-egy sütemény, egy-egy étel, vagy valamilyen apróság, vagy talán nem is annyira apróság, de ezek a gesztusok, ezek nagyon számítanak, tehát az a nyílt szívű vendégszeretet, ami szerintem egyébként a magyar emberre jellemző, hogy ezt nem csak itt tapasztaltam meg, hát azért teljes mértékben így volt a Palóc magyarok meg pláne.
0: A napokban mutatta be a Váci városvezetés a Szérűs kert, ezen belül az iskola város közlekedési koncepcióját. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakossági egyeztetésen a megjelentek kérdéseket is feltehettek az előzetes terveket készítő mérnöki iroda képviselőinek. A bemutatott elképzelés egyik fontos eleme, hogy közlekedési szempontból elkülönítenék az iskola várost a mellette épülő lakóparktól. A tervek szerint a Szérűs kerti iskolák által határolt Bocskai téren további zöld felületeket alakítanának ki, amelyek sportolásra és szabadidős tevékenységre is lehetőséget adnának a diákoknak. A tér jelenlegi parkolóhelyei megszűnnének, ugyanakkor az iskolák környezetében néhány új parkolóhelyet létesítenének. 152 lakásos lakóépületben 165 gépjármű elhelyezését biztosítja a beruházó, az épületből pedig legalább 3 helyen lehetne kihajtani a Kazinczy Lajos utcára. A lakópark előtt további nagy kapacitású parkolóterületet alakítanának ki az autók számára. A gépjárműves megközelítés a tervek szerint a lakópark esetében a Balassagyarmati út felől lenne biztosított. A koncepció szerint ugyanakkor az iskolaváros megközelítése szempontjából nem a további parkolóhelyek kialakítására, hanem a tömegközlekedési lehetőségek fejlesztésére helyeznék a hangsúlyt. A lakossági tájékoztatón felmerült egy új vasúti megálló mellett kisebb iskolabuszok üzembeállítása, valamint a Huszár utca környékén egy új gyalogos aluljáró vagy körforgalom kialakításának lehetősége is. Megtörténtek a szerződés egyeztetések Balassagyarmat, Ipoly Balogh és Ipolyság között a közös óvodafejlesztési pályázat kapcsán. Csak Gábor Balassagyarmat város polgármesterének tájékoztatása szerint a 85 millió forintos támogatásból lehetőség nyílik az úgynevezett befogadó pedagógiai szemlélet erősítésére, az óvodai nevelés módszertani megújítására a Balassagyarmati központi óvoda tagintézményeiben és a két felvidéki település óvodáiban. A pénzügyi segítséggel digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Először Pest megyében indul el a Gondolkodó Közösségek párbeszéd sorozat, mely a magyar oktatás megújítását célozza meg, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, egy workshop keretében 50 résztvevővel beszélik át az oktatás, az iskola és a tudás azon kérdésköreit, melyekre a mai és holnap felnövő generációknak szükségük lehet. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Hozzátette, ismerni és érteni kell a helyi szempontokat és szükségleteket, fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gond.

0: 2019 esernek a férfi futszál MB2 keleti csoportjának negyedik fordulójában. A balassagyarmati együttes a CH Klíma ESC DKV Industri Kft. Ellen szenvedett 3-1-es vereséget. Naszály Aladár edző a mérkőzést értékelve elmondta, összességében megérdemelt vendéggyőzelem született, de a csapat teljesítményére büszke, hiszen egy erősebb, rutinosabb gárda ellen is jól helytálltak.
1: Időjárás.
0: Manapközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű. A maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
0: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton, a Szügyi úton és Vácrátóton, a Szabadság úton várható.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: sou o Juan Uncassivo Incutano.
1: Bizony.
0: Gitano Kökény. Dr. Béres.
1: És a Curtis.
2: Megafon. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. október 9-én, a mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Több mint 3 évtizedes papi barátságból indult az a kezdeményezés, amelynek keretében Svájcban szolgáló lelkipásztorok látogattak Balassagyarmatra. A vendéglátó Balogh László esperes plébános volt, aki évfolyam társát a nagyváradi egyházmegyéből származó, de hosszú ideje Svájcban szolgáló Popa Péter atyát és közvetlen társait fogadta. A látogatás különlegessége, hogy bár a vendégpapok mindannyian Svájcban végzik hivatásukat, származásukat tekintve az afrikai kontinensről érkeztek. A delegáció tagjai kifejezetten kíváncsiak voltak Magyarországra és a helyi hitéletre. Balogh László atya hozzátette, a vendégeknek lehetőségük volt megtapasztalni a híres magyar vendégszeretetet. A hívek kérés nélkül is nagy odaadással, süteményekkel és különféle figyelmességekkel várták az afrikai származású atyákat. Balogh László esperes plébánost hallják.
2: Hát honnan ered az egész, viszonylag rövid választ lehet adni egy papi barátságból, ami hát most már több mint 30 éve tart, hiszen évfolyamtársak vagyunk Popa Péter atyával, aki nagyváradi egyházmegy és ugyan viszont hosszú évek óta Svájcban szolgál, és az ő svájci közvetlen munkatársai, pap munkatársai azok, akik jöttek. Alapvetően ők nagyon kíváncsiak voltak Magyarországra, és tulajdonképpen ebből indult ki az egész kezdeményezés. Ugye azt kell tudni róluk, hogy ők is Svájcban szolgálnak, de hát nem született svájciak, mert mindannyian az afrikai földrészről származnak. Hát azt gondolom, hogy azért a magyar vendégszeretetet mindenképpen is, most nem arról beszélek, hogy itt a plébánián, mert az úgy mondanom, hogy számunkra természetes, hanem hogy a hívek is milyen odaadással várták őket, úgyhogy ha kértük, ha nem, akkor is azért egy-egy sütemény, egy-egy étel, vagy valamilyen apróság, vagy talán nem is annyira apróság, de ezek a gesztusok, ezek nagyon számítanak, tehát az a nyílt szívű vendégszeretet, ami szerintem egyébként a magyar emberre jellemző, hogy ezt nem csak itt tapasztaltam meg, hát az itt teljes mértékben így volt a palóc magyarok meg pláne.
0: A napokban mutatta be a Váci városvezetés a szérűs kert, ezen belül az iskola város közlekedési koncepcióját. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakossági egyeztetésen a megjelentek kérdéseket is feltehettek az előzetes terveket készítő mérnöki iroda képviselőinek. A bemutatott elképzelés egyik fontos eleme, hogy közlekedési szempontból elkülönítenék az iskola várost a mellette épülő lakóparktól. A tervek szerint a szérűs kerti iskolák által határolt Bocskai téren további zöld felületeket alakítanának ki, amelyek sportolásra és szabadidős tevékenységre is lehetőséget adnának a diákoknak. A tér jelenlegi parkolóhelyei megszűnnének, ugyanakkor az iskolák környezetében néhány új parkolóhelyet létesítenének. 152 lakásos lakóépületben 165 gépjármű elhelyezését biztosítja a beruházó, az épületből pedig legalább 3 helyen lehetne kihajtani a Kazinczy Lajos utcára. A lakópark előtt további nagy kapacitású parkolóterületet alakítanának ki az autók számára. A gépjárműves megközelítés a tervek szerint a lakópark esetében a Balassagyarmati út felől lenne biztosított. A koncepció szerint ugyanakkor az iskolaváros megközelítése szempontjából nem a további parkolóhelyek kialakítására, hanem a tömegközlekedési lehetőségek fejlesztésére helyeznék a hangsúlyt. A lakossági tájékoztatón felmerült egy új vasúti megálló mellett kisebb iskolabuszok üzembeállítása, valamint a Huszár utca környékén egy új gyalogos aluljáró vagy körforgalom kialakításának lehetősége is. Megtörténtek a szerződés egyeztetések Balassagyarmat, Ipoly Balogh és Ipolyság között a közös óvodafejlesztési pályázat kapcsán. Csak Gábor Balassagyarmat város polgármesterének tájékoztatása szerint a 85 millió forintos támogatásból lehetőség nyílik az úgynevezett befogadó pedagógiai szemlélet erősítésére, az óvodai nevelés módszertani megújítására a Balassagyarmati központi óvoda tagintézményeiben és a két felvidéki település óvodáiban. A pénzügyi segítséggel digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Először Pest megyében indul el a Gondolkodó Közösségek párbeszéd sorozat, mely a magyar oktatás megújítását célozza meg, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, egy workshop keretében 50 résztvevővel beszélik át az oktatás, az iskola és a tudás azon kérdésköreit, melyekre a mai és holnap felnövő generációknak szükségük lehet. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Hozzátette, ismerni és érteni kell a helyi szempontokat és szükségleteket, fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja felvidék.ma hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester, az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Nem sikerült pontot szereznie hazai pályán a Talent 2019 SE-nek a férfi futszál MB2 keleti csoportjának negyedik fordulójában. A balassagyarmati együttes a CH Klíma ESC DKV Industri Kft. Ellen szenvedett 3-1-es vereséget. Naszály Aladár edző a mérkőzést értékelve elmondta, összességében megérdemelt vendég.

0: és Váczrát úton a Szabadság úton várható.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most Backspace. Vissza az időben.
4: Szevasztok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ha 6 órát elhagytuk, úgyhogy ha 6 órát elhagyjuk, akkor itt vagyunk és kezdünk a Megafon mikrofonjánál. Olicsek Ádámot halljátok. Reméljük, hogy mindenki megvan, jól van, rendben van. Karvai Sanyi csatlakozott hozzám a mai reggelem. Sándorkám, neked is jó reggel.
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdv a hallgatóknak, kellemes ébredést. Október 9-e péntek reggel van, nekem egy picit kaotikus a mai reggel, de hál' Istennek minden jól alakul, hát Mádámnak itt mondtam, hogy vérvétel meg minden egyéb, de most már túl vagyunk rajta. Névnaposok a mai napon: Dénes, Ábrahám, aztán Andor, Elemér, Günther, micsoda név a Günther, nekem annyira tetszik. Aztán Ibrahim, ők is ünnepelnek, valamint a Sibyl nevű hallgatóinkat is köszönjük nagy-nagy szeretettel, na meg persze a szülinaposokat is. Postai világnap a mai, nem is tudtam, hogy van ilyen.
4: Ó, hát egyre kevésbé lesz már, majd csak emléknap lesz, postai világ emléknap szerintem, ahogy haladgatunk itt a dolgokban. Na, jól van, örülünk tényleg, hogy itt vagytok, és akkor mondjuk, hogy mi a mai napunk két témája. Egyrészt majd hívjuk Szorcsik Józsefet, ugye Józsi Csörök polgármestere, és hát programajánlós pénteket tartunk vele, mert hogy a mai napon, az esti órákban kezdődik már a 6. csörögi közösségi napok a Phoenix Ligetben és a sportpályán, és hát ugye itt szabadtéri színpad átadás, felszenteléstől kezdve minden lesz ma is, meg minden lesz holnap is, úgyhogy erről beszélgetünk a Józsival majd egyrészt, mert hogy itt ezt átadtuk volna augusztusban, de aztán itt az eső és zivály például gubancok voltak, úgyhogy átették mostanra, és milyen jól tették, mert hogy azért itt lehetett aszfaltozni és egy kis maradék plusz pénzből. Majd elmondja a Józsi, mert azért ez több, mint egy sima kis kétnapos fesztivál. Így van. Előtte pedig majd beszélgetünk Avar Ákossal, ő ugye Alsó-Petén polgármester, illetve a feleségével Nikivel is, mert hogy ők a hétvégére szombatra szintén egy kis programot szerveztek, és még szerintem lehet kapcsolódni, mert hogy lesz egy kis vízőrzős megmozdulás, ugye nem is olyan régen ismerkedtünk meg Galanics Endre által a Nógrád megyei vízőrzőkkel, és most az első bevetés meg fog majd történni, mégpedig a holnapi napon Alsó-Peténben. Erről beszélgetünk majd velük, ők hát nem hamarosan, 7 óra után már a vendégeink lesznek. Úgyhogy így állunk össze, kedvesek, bárkinek bármi, akkor 0630 566 2262, most pedig jönnek az első ébresztő mágos lágerek.

Elveszett a papírom, de aztán most már meg lehet úgy, hogy tudom mondani azt, hogy mivel készültem nektek mára, ami a kis reggeli, kora reggeli zenei rovatot illeti. Hát 1961-ben viszlek vissza benneteket, október 9, amikor is egy bizonyos előadó bizonyos dala két hétig vezeti az amerikai kislemez listát. Igen, és nem csak az amerikai kislemez listát, hanem a brit listán is egyébként a 6. helyig jutott, elnyerte a legjobb Rhythm & Blues felvételért járó Grammy-díjat is egyébként, és az adott előadó egyik legismertebb és emblematikusabb dalává vált a Nóta. Szerintem mindenki ismeri, bár a Kecskeméti rádiók inkább már az ilyen feldolgozásokat szokták nyomni. Mi persze hozzuk a klasszikut, ez nem más, mint a Ray Charles és a Hit the Road Jack.

0: Meg van a nóta, Sanyikám?
1: Hogyne, persze, nagy nóta.
0: Imádom, egyébként.
1: Jó kedvű leszel tőle. Mindig,
0: nagyon jó.
1: Teljesen mindegy, hogy reggel hallgatod, vagy este. Ez mindig beldobja az ember napját.
0: Abszolút, és ugyebár Ray Charles-hoz kötjük, de egyébként nem Ray Charles nevéhez fűződik maga a dal végérvényesen, mert a szerzője valójában Percy Mayfield, ő egy R&B énekes dalszerző, és Mayfield 1960-ban egy a cappella demo felvételt készített róla, megmutatta Ray-nek, meg a producernek, Quincy Jonesnak, és ugye Ray azonnal meglátta benne a potenciált, és hogy teljesen áthangszerelte.

0: Egy valódi párkapcsolati vita áll a mikrofonok mögött. Nem tudom, hogy lehet ezt érzékelni, vagy érzik a hallgatók, hogyha egyszer-egyszer egyébként ezt meghallgatják, ezt a nótát, mert hogy ugye egy dalnak egy híres párbeszéde van, a dal, ugye, ahogy pereg a nót, ugye Ray Charles meg a háttérénekesnő Margie Hendrix között, és a dráma nem volt egyébként teljesen megváltva, mert hogy Ray meg Margie a valóságban is viharos szerelmi viszonyt folytattak ugye egymással, és a stúdióban érezhető feszültség, meg az elektromos kémia egyébként az teljesen valódi volt, amit ugye mikrofonok szinte tökéletesen rögzítettek, és hát a szakításnak a szimbóluma lett a nóta, mert ugye arról van szó, hogy hát szedd a sátorfádat, Jack, és tűnj el, ne is gyere vissza, és ugye a dalszövegben...
1: Hallottuk ezt a mondatot.
0: Igen, és ugye a dalszövegben a nőt alakító Margie gyakorlatilag kikosorazza a nincstelen csavargó, érte élő férfi, vagyis Rate.

Egyébként annyira bírták az angolok, hogy a kifejezés, hogy ez a hit the road, ami azt jelenti, hogy akkor szedd a sátorfáradat, és akkor mehetsz, az beépült a köznyelvbe, és a szakítás meg az elküldésnek a szinonimája volt, képzeljétek. Úgyhogy használták ezt, és használják. Lehet még mind a mai napig egyébként a britek. És ami fontos, hogy 61-ben készül el ugye a felvétel Los Angelesben, és a legendák szerint a zenekar éppen csak ismerkedett a dallal, amikor a producer Syd Feller rányomott a startgombra, elindult a szallag, és az első néhány próbálkozás egyikén kapják el ezt a spontán, az a sodrásos dolgot, ami végül a végleges lemezre is rákerült. Úgyhogy tessék Ray Charles-t hallgatni ma, mert nagyon jó.

0: Október 90-ben, úgyhogy megnézzük, hogy ez mit tartogat a számunkra. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, aki most tekert ránk. Hát ugye egyrészt Sanyika mondta itt egyből az indulásunkkor, hogy ugye postai világnap van, mégpedig azért, mert 1874-ben ma alapítják az Általános Posta Egyesületet, amelyet később az Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek, és ugye ez egyesület a nemzetközi postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. 22 alapító ország volt, köztük mi is. Úgyhogy benne volt Magyarország is ebbe 1874-ben. Úgyhogy is, innen is üdvözöljük a postásokat, Nógrád és Pest megye szerte. Na, aztán talán számomra még fontosabb, hogy a tojás világnapja is van ma, mert hogy a Tojásszövetség, amely szintén nemzetközi, tehát van egy nemzetközi tojásszövetségünk, 99-ben meghirdeti október 2. péntekére a tojás világnapját, amelynek kapcsán több mint 30 tagországban rendeznek ilyen tojásos dolgokat. Miért nem rendezünk milyen tojásos dolgokat? Ha tudtam volna, akkor csináltunk volna akár itt Balassagyarmaton valami tojásos. Valami tojásos napot.
1: Tojás dobáló napot.
0: De hogy is, hát bempazaroljuk az élelmiszert. Hanem mondjuk, vagy rászálltak volna, tudod, itt a kis boltocskák, vagy éppen a vendéglátó, vagy egy kis tojásos valamire. Na mindegy.
1: Mi nem vagyunk olyan kreatívak, én azt látom majd.
0: Hát, vagy nem tudják még sokan azt, hogy a mai nap az a tojásnak a napja. Na, John Lennon a mai napon születik, úgyhogy tényleg ez is még ad a mai nap fényéhez. Zinger szabadalmaztatja a motoros varrógépet 171 évvel ezelőtt, aztán hát igen, mondjuk itt van még azért egy kontra, mert hogy 1944-ben Magyarországon kormányrendelet tiltotta meg a vendéglőknek a húsétel felszolgálását. Hú, azért voltak időszakok, mi? Voltak évek. A bementés, hát olyan hiány volt, hogy a vendéglőben nem lehetett húst fogyasztani. Kivételt képeztek egyébként a harmad és negyed osztályú vendéglők, itt csak gulyást vagy főtt marha húst lehetett árusítani.
1: Az igen.
0: Ne jöjjenek vissza ezek az évek, azt kívánjuk. Így van. Na jó van, megyünk, mert hogy egy régi Nógrád már előttünk van.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: Régi-régi Nógrádokat találtam, úgyhogy a következő napokban Gere József balassagyarmati helytörténésszel nézzünk majd egy 54-eset, egy 53-asat, sőt, még egy 49-es igen, évadot is, és az októberi lapszámok közül tudunk majd csemegézni. Hát az időpontok, meg az évek azért, hát hogy mondjam, mutatják azt, hogy milyenek lesznek ezek a témák, úgyhogy kezdjük is az elsőt, amiben hát gyakorlatilag lecseszik Balassagyarmatot, mert hogy arról van szó, hogy az MHK munka helyzete járásainkban. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy nem mindegyik járási TSB munkájának alapja az MHK. Na azért, gyerekek, azért amennyi hárombetűs szót kreált a kommunizmus, igen, megőrülsz egyébként. Érdemes megvizsgálni egyenként a járási TSB-k munkáját. Szépen végigmegyünk, és itt a balassagyarmati járásban azt írják, vagy a balassagyarmati járásról azt írják, hogy ebben a járásban igen sok a hiányosság, különösen megmutatkozik ez a falusi sportköröknél. Itt kivételt képez a dejtári falusi sportkör, ahol a legjobban teljesítik az MHK tervüket, de ez nem mondható el azonban a balassagyarmati lokomotívról, a balassagyarmati építőkről és a balassagyarmati Petőfiről. Ezekben a sportkörökben pedig minden adottság megvan ahhoz, hogy az MHK tervüket teljesítsék, sőt, igen könnyen túl is teljesíthetnék, de egyáltalán nem törődnek az MHK-val. Ez igen súlyos hiba, melyet a legrövidebb időn belül ki kell küszöbölni ezeknek a sportköröknek saját érdekükben is. Hát egy pici felhívás, pici lecseszés, pici fenyegetés azért benne van ebben a cikkben, úgyhogy itt a hárombetűsekkel is foglalkozunk, és ebben Gere József segít nekünk. Szia Józsi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
0: Hát nem akármilyen cikk ez, meg hasonlók lesznek majd a következők is, na akkor kezdjük is tényleg, mert hogy itt tele vagyunk rövidítésekkel, meg mindenne, hogy mi ez az MHK, meg TSB, meg minden.
3: Hát azért figyeljük meg a dátumot. Igen. 1949 járunk, ugye a kommunista hatalom átvétel az ugye itt van az országnak a nyakán.
0: Igen.
3: És ugye ezzel párhuzamosan elindult az a mozgalom, hogy Balassagyarmattól majd 50-ben vegyék el a megyeszék helyet egy közigazgatási reform címén.
0: Aha.
3: Na most ugye azért ezt meg kellett valahogy alapozni, és hát ugye a megyei újság, ugye, amelyik a megyei kommunista pártnak alapja volt tulajdonképpen, hát ez egy ilyen üzenet a liftből, ahogy a sláger mondaná, hogy hát ez a nyomorult Balassagyarmaton végezte a munkára, harcra kész, mert ez az MHK mozgalmat sem tudják kellő mód kifejteni, hát mit akarnak ezek? És ugye ez egy érdekes dolog volt, mert a különféle termelő, nagyobb termelő egységek, lokomotív már ugye oda beejtőernyőztek ilyen MHK munkásokat, akik nem elég, hogy a kommunista műszakba kiköpte a belét a jó ember, még akkor kellett neki utána ilyen látszott sporttevékenységet is csinálni, meg csinálni a békeharcot, mert akkor mindent harcoltak, ugye a munka is harc volt, meg a béke is harc volt, szóval ez egy ilyen, hát hogy mondjam, végigcsinálták, fogsikolgott az emberek, utána talán volt, aki jót is nevetett rajta, de akkor úgy benne lenni azért nem volt egy ilyen
0: hát
3: vidámság.
0: Hát szerintem se, mert hogy maga a cikk is érted, hogy akkor azért itt elég komoly utasítások, vagy hát tanácsok vannak akkor itt a sportköröknek, hogyha ezeket olvassák, azok a sportkörök, akkor hát azért itt érdemes lenne valamit, mert hát az ő érdek ükben is kezdenek jobban MHK-zni, vagy nem is tudom.
3: Hát igen, mert hát ugye, hogyha nem, akkor később akkor jöttek csengetni. És az nem igazán jó volt hajnal, hogy csengettek.
0: Igen, na, jó van.
3: Aztán azoknak is csengettek, akik csengetni szoktak, úgyhogy akkor így működt az egész rendszer.
0: Jó, csodás zárszó, jó van. Hát találtam egy-két olyat még, amin azért tényleg nem nagyon lehet röhögni. Max, hogyha ilyen, hogy mondjam, perspektívával nézzük meg a történetet. Úgyhogy hétfőn egy másik kalanddal folytatjuk, Józsi. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszi.
3: Sziasztok.
0: Megyünk tovább, jönnek a zenék, aztán pedig a hírek, úgyhogy továbbra is hallgassatok minket. Köszi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Gyere, Morzsi! Gyere, Moxi! Fickó, Viti, ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, Moxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
6: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
7: Jó húsban vagy, Csibém.
6: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
7: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
8: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
1: Reklámot hallottak.
9: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Több mint 3 évtizedes papi barátságból indult az a kezdeményezés, amelynek keretében Svájcban szolgáló lelkipásztorok látogattak Balassagyarmatra. A vendéglátó Balogh László esperes plébános volt, aki évfolyam társát a nagyváradi egyházmegyéből származó, de hosszú ideje Svájcban szolgáló Popa Péter atyát és közvetlen társait fogadta. A látogatás különlegessége, hogy bár a vendégpapok mindannyian Svájcban végzik hivatásukat, származásukat tekintve az afrikai kontinensről érkeztek. A delegáció tagjai kifejezetten kíváncsiak voltak Magyarországra és a helyi hitéletre. Balogh László atya hozzátette, a vendégeknek lehetőségük volt megtapasztalni a híres magyar vendégszeretetet. A hívek kérés nélkül is nagy odaadással, süteményekkel és különféle figyelmességekkel várták az afrikai származású atyákat. Megtörténtek a szerződés egyeztetések Balassagyarmat, Ipoly Balogh és Ipolyság között a közös óvodafejlesztési pályázat kapcsán. Csak Gábor Balassagyarmat város polgármesterének tájékoztatása szerint a 85 millió forintos támogatásból lehetőség nyílik az úgynevezett befogadó pedagógiai szemlélet erősítésére, az óvodai nevelés módszertani megújítására a Balassagyarmati központi óvoda tagintézményeiben és a két felvidéki település óvodáiban. A pénzügyi segítséggel digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja felvidék.ma hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester, az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen, lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére. Például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben.
10: Időjárás.
9: Manapközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű, a maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
8: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
9: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton, a Szügyi úton és Vácrátóton, a Szabadság úton várható.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
11: És most indítjuk a napot. Start menü.
10: Start menü.
11: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
10: Nagyot szól.
12: Elmúlt 7 óra 3-mal, szép pénteket kívánunk itt a második óránk a startmenüben, és hát meg kell követnem egy úriembert, ezt még gyorsan még miért el nem felejtem, mert hogy már mikor a beszélgetést megcsináltuk tegnap előtt, Vicián Tibivel, Patak alpolgármesterével, már akkor tudtam, hogy elztem a történetet, mert hogy én többször is lebéláztam őt, és összekevertem őt a testvérével, mert hogy nekem a Béla az, aki ismerősöm a közösségi oldalon, és nála látok mindig ilyen patakos dolgokat, és dobta föl ezt a famérgezéses sztorit, és akkor gyakorlatilag hát végig béláztam a Tibit, akiről tudom azt egyébként, hogy Tibi, mert a Tibivel is azért többször forgattunk már az elmúlt években, úgyhogy megkövetem, mert hogy már utána a Mózsik Andiéktól kezdve mindenki hívott telefonon, hogy miért vagyok ilyen hülye, mondom, hogy tudom, elrontottam, úgyhogy drága Tibor, bocsánatot kérek innen is, hát 5-6 évente egyszer én is hibázhatok, ennyi.
13: Előfordul, emberek vagyunk mindannyian.
12: Úgyhogy üdv a patakiaknak innen is még egyszer, igen.
13: Így van, én is üdvözlöm őket is, sziasztok, október 9-e péntek van, és akkor a programajánlós péntekünket el is indítjuk néhány megaslágert követően.
12: Aminek az első taktusát Vicián Tibinek küldjük, úgyhogy hajrá, Patak.
13: Oké. Okay.

0: A vízőrzőkkel foglalkozunk ebben az órában, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Te itt voltál velünk?
1: Jó vétás.
0: Sanyika, te itt voltál velünk, amikor a vízőrzőkkel foglalkoztunk? Nem mi?
1: Nem valószínű.
0: Nem rémlik, igen. A nógrádi vízőrzőkkel foglalkoztunk egy pár héttel ezelőtt, amikor is ők ugye megalakultak, és egy olyan szakmai és civil csapatról van szó, akik gyakorlatilag azért tesznek, hogy Nógrád megyén belül is minél több vizet tudjanak a tájba juttatni. Vannak különféle kisebb csapatok, kisebb ilyen sejtecskék, vannak egyébként olyan kis szerveződések, amelyek ugye egy-egy településhez, vagy a település kis patakocskájához kötődnek, és ők
1: valami
0: arra figyelnek.
1: Lehet,
0: nem tudom, én is emlékszem rá, hogy mikor, hogy voltál, vagy. És ugye ez országszerte mindenhol van, van egy nagy vízőrzős csapat is, és ugye a nógrádiakat én folyamatosan nyomon követtem, és hát az első, lehet azt mondani, nagyobb megmozdulás, az a holnapi napon fog majd történni Alsó Petényben, mégpedig egyfajta kis gátépítést fognak majd összehozni. De azért ezt érdekes, mert hogy a terveim szerint majd jövő héten fogunk tudni beszélgetni a dunakanyari vízőrzőkkel is, ugyanis ők a Dunaipoly Nemzeti Parkkal és az Ipoly Erdő ZRT-vel közösen, tehát ugye, hogy már itt azért egy még nagyobb szakmai hátteret
1: nagyobb
0: adott a, igen, a

itt a szervezet, ők már megcsinálták az első zebegényi vízőrző akciót, mert hogy ők is egy ilyen kis rőzsegátat készítettek, tehát hasonló volt a Dunakanyar vízőrzők munkája, mint amire azt hiszem, hogy készülnek az alsó petényben a nógrádiak holnap, úgyhogy van egy kis összekötés itt, hál' Istennek, és ugye azt olvastam a közösségi felületeken, hogy igen, a helyi polgármester hívására Alsópetényben jön egyébként két szakember, akik először egy lakossági fórumot fognak tartani, majd egy ilyen gátépítő workshop keretében lefolyás lassító védműveket, ez a szakszó, fognak építeni. És ami egyébként ennek a különlegessége is lesz, hogy ugye a helyszínt előzetesen különféle területek vízőző sejtjeiből származó társakkal már bejártak ezek a szakemberek, így a munka során eltérő helyről gyakorlati tudással érkező szakemberek más-más technológiát alkalmazva fognak beavatkozásokat eszközölni. Na úgyhogy közben egy kis közösségépítés is lesz, egy kis ebéd is lesz, tehát hogy akkor gyakorlatilag ez nem csupán arról szól, hogy akkor mennek és akkor hanem egy picit a közösségnek a figyelmét is tényleg a víz megtartásra fogják fókuszálni. Úgyhogy hívjuk mindjárt Ava Rákost, ugye ő a polgármester Alsópetényben, illetve a kedves feleségét Nikit is, el tudjuk majd sípni, egymás mellett lesznek elvileg, és tudunk egy picit beszélgetni arról, hogy akkor ez hogy indult, és mi lesz holnap, mondjuk én is rákéreckedhetek, úgyhogy egy pár dal, és irány Alsópetény.

0: Itt is vagyunk, és hát szívemhez az egyik közelálló településen vagyunk, Alsó-Petémen, kedves hallgatók, ebben az órában, mert hogy hát én annó, amikor még egyébként Imre volt ugye a polgármester, én oly sokszor zenéltünk, ott voltunk, nekem a Csertó is megdobbantja a szívemet egyébként, és mindig jó emlékekkel emlékszem vissza erre a településre, meg egyébként most is, mert hogy végigmegyek, klassz, rendben van, sokat fejlődött, és tényleg tök oké. Úgyhogy ezért is...
1: Én már rég jártam arra
0: fel. Én most tanában voltam átutazóban, de tudom azt, hogy rengeteget fejlesztették az elmúlt években, és úgyhogy a Valákos polgármester is azért, ami a csövön kifér, meg tudja oldani, és vele beszélgettünk most, meg a párjával, a feleségével, Nikivel, ugyanis, hogy a programajánlom most egy picit különlegesebb, ugyanis ahogy mondtuk az előbb, a holnapi napon egy picit megmozdulnak a nógrádi vízőrzők Alsó-Petényben, és gyakorlatilag két nem helyi, nem nógrádi szakember is fog majd érkezni holnap, és ők azt írták a közösségi oldalon, hogy a helyi polgármester hívására érkeznek ide, és egy gátépítő workshop keretében lefolyás lassító védműveket fognak majd holnap építeni, és hát amellett, hogy az egész történet ez nyilván szakmai szempontból és vízmegtartás szempontjából fontos, azért, azért az egészre rá van húzva nagyon helyesen szerintem. Egy kis közösségépítés, egy kis közös ebéd, egy kis csapatépítés, és az, hogy gyakorlatilag azon túl, hogy nem tudom, hogy felelősséget vállalunk egymásért egy kis, nem tudom, milyen nyugat-nógrádi falucskában, azért a körülöttünk lévő dolgokra is figyeljünk, és hogy lehet...
1: Figyelj, ez egyébként tegyünk. Régen is így volt, és ez volt a közösség összekovácsoló ereje a történetnek, amikor például emlékszem, hogy
0: közös akár
1: árok tisztítás, vagy mikor a focipályát hozták honton.
0: Most egyébként egy olyan dologról van szó, ami azért kihathat a következő évek, évtizedekre, és hogyha mondjuk az Alsó-Petényieket veszük alapul, hogy akkor körülöttük milyen lesz a környezet. Úgyhogy itt van Ákos, itt van Niki a vonalban, és akkor velük tudunk beszélgetni erről a holnapi eseményről. Sziasztok, jó reggelt!
2: Sziasztok!
0: Szevasztok! Na, honnan kezdjük, vagy hogy van leosztva egyébként itt a szerep, ki miben foglalatoskodik? Talán kezdjük azzal egyébként, hogy bár tudom, hogy a hölgyeké az elsőbség, de mégis az Ákossal, mert hogy ugye itt a két szakember, aki érkezik hozzátok, ugye azt mondta, hogy a helyi polgármester hívására érkeznek ide, akkor te kerested föl őket, Ákos, akkor neked volt ilyen vízőrzős gondolatod elsőképpen, vagy azt hogy volt? Talán kezdjük innen.
2: Hát igazából, hogy ez ilyen családi indítatásban, hogy mi alapvetően jókkal foglalkozunk.
0: Igen.
2: A polgármester szégedet, mi rasszajókat tenyítettünk, mint ahogy most is. És hát ugye feltűnt nekünk, hogy egyre kevesebb a víz, egyre problémásabb a legeltetés, és minden a gazdálkodással kapcsolatban egyre nehézkesebb, és pont a víz hiány miatt. Úgyhogy itt pont feleségemnek Nikinek a baráti körében, itt volt egy osztálytalálkozó nálunk, Alsó-Petényben az osztálytalálkozó, és ott kiderült, hogy Szegléd környékén, ahonnan feleségem származik, ott már elég aktívan folytatják, ez több éve tart ez a vízőrzési program, és több település környékén vannak már ilyen csoportos látok, akiket már komolyan tolják, és hát itt alapvetően abból indulnak ki, hogy kézi erővel, minimális költségből, egyszerűen a közösség erejével próbálják a vizet visszahozni, illetve ott tartani. Úgyhogy így keresztük meg végül ezen az osztálytalálkozón keresztül a Szabó testvérpárt, Szegléd mellől, Csemőről, és hát ők már voltak itt felmérni a területet augusztus végén, és akkor utána elkezdődött így egy komolyabb egyeztetés, és így úgy alakult, hogy végül szombaton, akkor Alsó-Petényben folytatódik az, amit ők ott eltettek.
0: És akkor mi ez a több helyszín, egy helyszín, csak azért, mert hogy majd egy pár nap múlva fogunk a tervünk szerint foglalkozni a dunakanyari vízőrzőkkel, és ők egyébként a Zebegény környékén, a Börzsönyben csináltak egy ilyen kisebb rőzsegátat, meg egy-két ilyen kis átfolyót, de az mondjuk egy adott helyszínen belül szerintem több pont. Nálatok akkor melyik az a terület vagy területek, ahol maga munka folyik, meg ahol ma meg akarjátok egyébként tartani a vizet?
3: Hát van alapvetően egy olyan terv, hogy szeretnénk egy vizes élő helyet a faluhoz közel, a Szegléd mellett.
0: Aha.
3: És annak elég fontos szerepe lenne azzal kapcsolatban is, hogy az emberek felé kommunikáljuk, hogy milyen jó, hogyha van víz a tájban, milyen jó, hogyha a kutakban van víz, milyen jó, hogyha tudunk osztolni a szájos időben is. Úgyhogy ennek lenne egy ilyen oktató jellege is. És akkor ezen túl a patak mentén, meg azt is tudja, hogy mennyi ember lesz, 150 méterenként csinálni egy kis föld, vagy ilyen ágakból épített gátat, hogy ha jön a nagy víz, akkor kicsit tovább maradjon ott a szabadék, meg az összegyűlt esővíz.
2: Ugye ez a táj egészen más, mint az alföldi táj szegléd, vagy az albertésze környékén. Tehát nekünk itt inkább a villámárvizet vizeit kellene megfogni.
4: Aha.
2: A szabadék eloszlás most nagyon egy-egy időpontra koncentrálódik, és utána gyakorlatilag átterpüléseken ez a víz. Ezt kellene így tartani, amivel a talajvízszintet tudnánk megemelni, a kiszáradt kutakban visszatérhetne a víz.
3: Hát nem a faluban zúdul a száraz víz, ami szintén problémát szokott okozni, úgyhogy nem is a természetű, de mi szempontból, de hogy így a falu
4: mindennapok számára is.
3: Azért fontos ez.
2: Aha. És itt mehet, hogy kiderült, hogy a patakon, ugye alsópetünkben a petélypatak ered, ami belefolyik a Lókosba, a Lókos az Ipolyba, az Ipoly a Dunába, tehát ez egy vízgyűjtője tulajdonképpen a Dunának is, tehát hogyha egy nagyobb léptékben nézzük.
4: Hogyne?
2: De hogy itt a Petélypatakon annak idején a régi térképeken láttuk itt az első katonai, a második katonai térképen egy magam közmegyű terület van, és a két terület szélén, a patak két oldalán ilyen 6-8 méter magas gátakat emeltek valószínűleg 2-300 évvel ezelőtt.
4: Aha.
2: Tehát itt ennek egy nagyon komoly előzménye van, és hát azt láttuk itt a srácokkal, meg a Lüki Nemzeti Park hidrológusával bejárva a területet, hogy valamikor ezt a gátat középen átrágták a patakmeder irányában, tehát megszűnt tulajdonképpen gátként funkcionálni, és ezt szeretnénk ugyan visszaállítani, és akkor egy laposabb, egy több hektáros területen szétárasztani azt a vizet, ami ebbe a völgyre, amiben alsópetén elhelyezkedik, összegyűjtsük a vizet, és ott emeljük meg a talajvízszintet.
4: Oké, és akkor egyébként hogy lesz a menetet? Mondjuk én is rákérezkedhetek a programot? Tehát, hogy ez csak, hogy mondjam, már összejött a társaság, vagy hogyha mennék én is, mondjuk, mint nem tudom, egy lelkes környezetvédő, akkor szívesen fogadtok, tehát, hogy van egyfajta kis nyílt sága is ennek a holnapi történetnek?
3: Persze, egyértelműen. Hát végtelen mennyiségű munka van, úgyhogy nagyon szívesen látjuk a lelkes önkénteseket. Itt alapból a faluban egyébként már van egy tök jó közösség, akik mozdíthatók, meg érzékeny a természetvédelem szempontjából is, úgyhogy szerintem sokan leszünk, és elég sokan fogunk tudni haladni.
4: Oké.
2: Okay. A felvezetőben említettétek, ez a Faláka mozgalom már elindult nálunk, most egy éve körülbelül, időre összejövünk, és egy-egy kisebb projektet, hogyha elakadt egy család valamilyen a kertjével, vagy a háttörői munkákkal, akkor felvonul 15-20 ember, és kicsit belendítjük, vagy átlendítjük a nehézségeken az adott családot. Úgyhogy most gyakorlatilag ezt a szemléletet meglovagolva szeretnénk folytatni, akár ilyen természetvédelmi szempontból is. Ugye nyilván itt ennek más ilyen társadalmi vetületei is vannak, egy ilyen gátépítésnek most eléggé megosztott a magyar társadalom. Vannak kérdések, amikben viszont egyetérték van. Tehát a vízmegőrzés, ez egy nyilván természetvédelemben is, hogy a vadászattal szemben felmerül, hogy a vadgazdálkodás az állatok leülésével jár, az erdőgazdálkodás a fák kivágásával. Ez viszont egy olyan téma, ami mindenki érti, hogy ha nincs víz, akkor nincs élet. Gyakorlatilag ez összehozhatja az egész magyar társadalmat egy irányba, és ezért is gondoltuk, hogy ezt úgymond könnyű meglovagolni, tehát egy társadalmi szinten is.
4: Abszolút.
2: Ezt a témát, és nagyon nagy nyitottságra találtunk, mind helyben, mind itt a környező településeken.
4: Szuper.
2: Ez a program az akarban.
4: Szuper. Niki Ákos, akkor sosteket nektek holnapra, és akkor beszéljünk majd, jó, hogy sikerült, mert hogy én is kíváncsi vagyok rá, hogy amit elképzeltetek itt a szakemberekkel együtt, azt hogy tudtatok megvalósítani. Sok sikert, és beszéljünk. Köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen. Várunk szeretem mindenkit.
4: Köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük.
4: Sziasztok, minden jót. Ciao. Na, hát igen. Így kell ezt, gyerekek. Szeretem az ilyeneket. Ilyenkor is dobban a szívem, amikor ilyenekről tudunk beszélni.
1: Hát hogyne, nagy dolog ez, és irigykedve hallgattam.
4: Na, mert hogy mond még egy fél percünk.
1: Hogy van egy összetartó közösség ott náluk, tudod? És ez pont a mai világra sajnos nem a jellemző. Tehát sokszor mondom, még a szomszédot se ismered, tudod? Itt meg összejönnek önkéntesek, segítenek, és tesznek a faluért. Úristen, olyan nosztalgia fogott el.
4: De jó, Sanyi. Bár, hát nem tudom, hogy holnapra már azért mondják a nagyobb esőt, az most péntek,
1: most
4: szombat.
1: Mondják,
4: hát nem tudom szegényeknek, hogy mi lesz, hogy lesz, de hát
0: akkor egyből önként a puding próbálja az evés alapon, hát, hogy már hogy lehet elsőben ezeket összehozni. Na, meglátjuk, mindegy, kíváncsi leszek rá, hogy hogy sikerült, hogy majd Nikivel meg Ákossal beszélünk még majd mindenképpen.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Több mint 3 évtizedes papi barátságból indult az a kezdeményezés, amelynek keretében Svájcban szolgáló lelkipásztorok látogattak Balassagyarmatra. A vendéglátó Balogh László esperes plébános volt, aki évfolyam társát a nagyváradi egyházmegyéből származó, de hosszú ideje Svájcban szolgáló Popa Péter atyát és közvetlen társait fogadta. A látogatás különlegessége, hogy bár a vendégpapok mindannyian Svájcban végzik hivatásukat, származásukat tekintve az afrikai kontinensről érkeztek. A delegáció tagjai kifejezetten kíváncsiak voltak Magyarországra és a helyi hitéletre. Balogh László atya hozzátette, a vendégeknek lehetőségük volt megtapasztalni a híres magyar vendégszeretetet. A hívek kérés nélkül is nagy odaadással, süteményekkel és különféle figyelmességekkel várták az afrikai származású atyákat. Megtörténtek a szerződés egyeztetések Balassagyarmat, Ipoly Balogh és Ipolyság között a közös óvodafejlesztési pályázat kapcsán. Csak Gábor Balassagyarmat város polgármesterének tájékoztatása szerint a 85 millió forintos támogatásból lehetőség nyílik az úgynevezett befogadó pedagógiai szemlélet erősítésére, az óvodai nevelés módszertani megújítására a Balassagyarmati központi óvoda tagintézményeiben és a két felvidéki település óvodáiban. A pénzügyi segítséggel digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja a felvidék.ma hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester, az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára. Gyurko Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte. Az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére. Például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben.
5: Időjárás.
7: Manapközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű, a maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
5: Közlekedés.
7: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton, a Szügyi úton és Vácrátóton, a Szabadság úton várható.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: péntek reggeli megaslágerek szólnak folyamatosan itt a 95 héten és a 95-9-en, hogy egy picit be tudjuk indítani a napotokat. Reméljük, hogy ezzel segítettünk. És hát igen, reméljük, hogy azért itt-ott felkeltettük az érdeklődést az előző beszélgetés kapcsán is, mert hogy ugye Avar Ákos Masó-Petrén polgármestere volt a vendégünk, és ugye a felesége Niki, és velük beszélgettünk arról, hogy a holnapi napon a Nógrádi vízőrzők szervezésében, és ugye itt egy-két ilyen ceglédi szakember közreműködésével a holnapi napon lesz egy lefolyás lassító védmű építés, vagyis egy kisebb gátat fognak összehozni, hogy egyfajta vizes élőhelyet hozzanak létre a településen. És hát ez egyébként egyfajta közösségi megmozdulásként is nyilván felfogható, de várják az önkénteseket is, mert ugye Niki mondta azt, hogy hát annyi munka lesz, mint a nagyon sok, úgyhogy elkér a dolgos kész, Sanyika. Na, igen, milyen gondolataid igen, vannak, mondjad?
1: Hát ez egy csodálatos dolog. Én azt gondolom, hogy ez egy példamutató történet, ami ott zajlik náluk, és sok település példát vehetne, akár az összefogásról, és egy fontos ügyben, mint vízmegtartás fognak össze a falu lakosai, és ez egy óriási dolog. Egyszerűen le vagyok döbbenve, hogy a mai világban, érted, hogy meg tudják mozdítani az embereket egy nagyon jó ügy érdekében. Ugye egész nyáron, meg hát már évek óta hallgatjuk, hogy azért mekkora probléma a vízhiány, meg a víz, és ők azon gondolkodnak, hogy tényleg tenni kell valamit, eljött a 24. 25. óra, és a vízmegtartó programot helyezik előtérbe, amiben rengeteg önkéntes vesz részt, és ezután is biztatunk így az ételen keresztül is mindenkit, hogy tényleg vegyetek részt, mert jó ügy mögé fogtok állni, az biztos.
0: Abszolút, úgyhogy igen, én remélem azt, és remélem, egyrészt azt remélem, hogy egyre több ilyenről tudok én beszámolni itt a mi vétel körzeteinkben, akár a felvidéken is. Másrészt remélem azt, hogy ezt a hallgatót nem fogják majd unni. Mert hogy ha ezekről nem számolunk be, akkor egyrészt azért szerintem itt, ha valahol a médiában megjelennek a vízőrzőkkel kapcsolatos hírek, hogy akkor oké, persze megalakultak, de nem lehet nem csináltuk semmit, meg mert nem fogsz utána nézni nyilvánvalóan a vízőrzőknek, hogy ők mit csináltak. Persze. Én utána nézek helyettetek, és elmondom azt, hogy ezek a megmozdulások, ezek hogy és miképpen szolgálják azt, hogy legyen víz a tájban, ez a kiindulási pont, és Ákos jól megmondta, tehát Petény, Patak, Konta, Lókos, Ipoly, Duna, tehát hogy azt, hogy most itt a Niki, meg az Ákos, meg a Csipet csapat itt a Szabó testvérekkel elkezd egy ilyet csinálni, az gyakorlatilag azt eredményezi, és majd fogunk talán pont a jövő héten beszélgetni erről, hogy ne legyen kiszáradva annyira a Duna, hogy mondjuk ne lehessen egy hajójáratot közlekedtetni Göd, meg Szigetmonostor között, úgyhogy látjátok, minden összefügg, úgyhogy ebben a vetületben is majd ezt folytatjuk hétfőn.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő, mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
5: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést. Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
6: Jéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. jekiautóház.hu.
7: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
9: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
10: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
9: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
11: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
2: Reklámot hallottak.
12: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: A napokban mutatta be a Váci városvezetés a Szérűs kert, ezen belül az iskola város közlekedési koncepcióját. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakossági egyeztetésen a megjelentek kérdéseket is feltehettek az előzetes terveket készítő mérnöki iroda képviselőinek. A bemutatott elképzelés egyik fontos eleme, hogy közlekedési szempontból elkülönítenék az iskola várost a mellette épülő lakóparktól. A tervek szerint a Szérűs kerti iskolák által határolt Bocskai téren további zöld felületeket alakítanának ki, amelyek sportolásra és szabadidős tevékenységre is lehetőséget adnának a diákoknak. A tér jelenlegi parkolóhelyei megszűnnének, ugyanakkor az iskolák környezetében néhány új parkolóhelyet létesítenének. 152 lakásos lakóépületben 165 gépjármű elhelyezését biztosítja a beruházó, az épületből pedig legalább három helyen lehetne kihajtani a Kazinczy Lajos utcára. A lakópark előtt további nagy kapacitású parkolóterületet alakítanának ki az autók számára. A gépjárműves megközelítés a tervek szerint a lakópark esetében a Balassagyarmati út felől lenne biztosított. A koncepció szerint ugyanakkor az iskolaváros megközelítése szempontjából nem a további parkolóhelyek kialakítására, hanem a tömegközlekedési lehetőségek fejlesztésére helyeznék a hangsúlyt. A lakossági tájékoztatón felmerült egy új vasúti megálló mellett kisebb iskolabuszok üzembeállítása, valamint a Huszár utca környékén egy új gyalogos aluljáró vagy körforgalom kialakításának lehetősége is. Először Pest megyében indul el a Gondolkodó Közösségek párbeszéd sorozat, mely a magyar oktatás megújítását célozza meg, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, egy workshop keretében 50 résztvevővel beszélik át az oktatás, az iskola és a tudás azon kérdésköreit, melyekre a mai és holnap felnövő generációknak szükségük lehet. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Hozzátette, ismerni és érteni kell a helyi szempontokat és szükségleteket, fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja a felvidék.ma hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester, az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani, a következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek. A francia rendfenntartó erők nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozó középiskolások ellen, jelentette ki a francia miniszterelnök a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen tervezett újabb országos akciónap kapcsán. A kormányfő úgy fogalmazott, október végén válaszolnak az iskolások követeléseire. Laurent Nunez belügyminiszter a helyzet kapcsán arról beszélt, a rendőrség arányosan használ erőt a demonstrálók ellen, ugyanakkor bejelentette a hanggránátok használatának felfüggesztését az oszlatásokhoz, miután egy 15 éves fiúnak hétfőn leszakadt a keze, amikor felszedett egy ilyen gránátot, amelyet a rendőrök dobtak a fiatalok felé.
10: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
13: Időjárás.
12: Ma napközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű, a maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
10: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu.
14: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
10: Közlekedés.
12: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton, a Szügyi úton és Vácrátóton, a Szabadság úton várható.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsor...
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most indítjuk a napot. Start menü.
0: Start menü.
13: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
15: Megafon.
0: Nagyot szól.
16: A 8-as hírek után itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Péntek, és akkor programajánlós péntek. Ugye, anyukám? Szeretjük a programajánlós péntekeket. Nagyon-nagyon-nagyon. Igen, úgyhogy, ahogy mondtuk már, reggel is csörög felé veszük az irányt a programajánlós péntekben. Ugyanis a mai napon este nagyjából 7 órai kezdéssel indul el a 6. csörögi közösségi napok, mégpedig a Phoenix-ligetben, illetve a sportpályán. És hát a hallgatóink, hogyha emlékeznek rá, augusztus környékén beszélgettünk Szorcsik Józsi polgármesterrel arról, hogy hát ugye általában ilyenkor augusztus 20-a környékén szokták megtartani ezt, vagy tartották meg az elmúlt 5 évben, viszont most el kellett tolni. El kell tolni, mert hogy kész lett volna a szabadtéri színpad, de úgy, hogy tényleg így már mindenki megőrült volna, és az utolsó szöget is gyakorlatilag a megnyitás előtt kellett volna még 2 percet beverni, meg nem tudom, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor ne legyen itt nem tudom én, bármi baj, inkább kényelmesen eltolják az egészet így októberre.
17: És ma este fognak csörögön csörögni.
16: Így van, és ugye ezt eltolták most októberre, és ugye ott akkor gyakorlatilag egy kis pénzecske is felszabadult, és akkor ebből talán még valami utat vagy járdát is meg tudtak csinálni, ezt meg fogja mindjárt mondani a Józsi. Tehát abszolút egyébként jól jöttek ki a történetből, és tényleg egy komoly ünnep lesz a mai a csörögieknek, ugyanis már régóta várták azt, hogy ez a Phoenix-liget és sportpálya, a liget meglegyen, a park meglegyen, legyen egy szabadtéri színpad, és ugye ezt akkor most át fogják adni, felszentelés, dínom-dánom, bulika,
17: gondolom,
16: és minden. Igen, mert azért font,

Lenne még szükség a temetőre, és aztán talán az is elkezdődött már talán, hogyha jól emlékszem rá. Valami tök jó neve volt az útnak is, és akkor ezen még a Norbival itt röhögtünk, hogy milyen jó elnevezés kapott a temetővezető út, úgyhogy már az is megvan, akkor elvileg jönnek vissza az emlékek. Igen, úgyhogy hívjuk a Józsit mindjárt, mert hogy a mai napon este 7-től gyakorlatilag ünneplik a szabadtéri színpadot, egy-két nagyon neves előadó fogja szórakoztatni a csöregényeket meg a vendégeket, és akkor a szombati, a holnapi a programokról is beszélünk, mert hogy sok minden lesz. Annyit elárulok előjáróban, hogy és Anika, neked is azért meg fog majd dobbanni a szíved, mert hogy egy rallis bemutató, meg egy élményautózás is lesz majd holnap, úgyhogy kiderül, hogy ez pontosan mit is takar. Pár dal, és akkor a csöregi közösségi napokkal foglalkozunk, így van.

0: Programajánlós péntekünk helyszíne most Csörög, ugyanis ahogy mondtuk az előbb, a 6. csörögi közösségi napok indulnak el a mai napon, az estétől kezdődően, és ez majd holnap aztán folytatódik, és akkor is majd ki fog teljesedni. És hát sok minden lesz, és azért lesz különleges ez a két nap, amiről elkezdtünk beszélgetni az előbb, mert hogy ugye végre itt át lehet adni a szabadtéri színpadot is, ez ugye mai napon este majd meg fog történni, és hát van mit ünnepelniük tényleg abszolút a csörögieknek, viszont ugye azért egy pici kavar volt annó, augusztus környékén.
1: Ezt korábbra tervezték, ugye?
0: Így van, úgyhogy erről is beszélgettünk majd, és felidézzük azt, hogy akkor most miért októberben beszélgettünk a csörögi közösségi napokról. Ezt felidézzük Szorcsik József polgármesterrel, aki ajánlja a programot nektek, meg egy picit beszélgettünk azért erről a fontos beruházásról, mert mellette egyébként itt egy-két dolgot még pluszban a csúszásból adódóan tudtak összehozni, úgyhogy mi minden készült el, erről is tudunk vele beszélni, és a Józsi itt van a vonalban. Jó reggel, szevasz polgármester úr.
2: Jó reggel.
0: Na, akkor csapjunk is bele, és akkor idézzük már fel azt, hogy akkor ugye ezek általában ezek a csörögi közösségi napok, ugye ezek augusztusra latálhatóak, ugyanakkor itt egy csúsztatás mellett, vagy egy csúszás mellett döntöttetek.
2: Így van. Ugye a csörögi közösségi napok alapvetően augusztus utolsó péntek szombatján van betervezve az ugyan évben. Azonban azért ország írja a sors, és jól tette, mert most eltértünk volna attól, és 20-ára, augusztus 20-ára tettük volna pont a színpad átadó miatt, tehát úgy nehéz átadni egy színpadot, ha nincs kész. És ezért úgy döntöttünk, hogy elhalasszuk, és nagyon jól tettük, mert egyébként elmondanám, hogy azt mondom, este itt Csörögben akkora eső zúdult le.
0: Igen, na!
2: Ki is állt, még egy fotót készítettünk a közösségi médiában, hogy éppen most zajlan az elhalasztott rendezvény.
0: Akkora jó volt. Isten is így akarta tényleg, hogy ez így legyen.
2: Igen. Így van. Így van. És egy külön apropója volt a dolognak, hogy a felszabadult összeg, ami egy plusz 20-ához köthető előadás elem lett volna. A felszabadult, és ezt a település rövidpélők javára fordítottuk a lehető legjobb formában. Én azt hiszem, hogy az egészségház előtti utcaszakaszt leaszfaltoztuk és felújítottuk azt a járdaszakaszrészt is ebből az összegből.
0: Tök szuper.
2: Tehát, elbújtuk volna, vagy elmosott volna az eső, az most tökéletesen fel lett használva, és már készen is van a beruházás.
0: Oké, és akkor maga egyébként csak, hogy hagyd képzeljem el, vagy a hallgatók, akik még mondjuk nem tudnak elmenni akár most a hétvégén, de érdekli őket az, hogy akkor milyen lett a beruházás, miért a szabadtéri színpad, hogy képzeljük el tényleg azt, hogy maga azért ez egy fontos eleme lesz a Phoenix Ligetnek is, ugye, hogyha jól gondolom, és azért ezt régóta vártátok már.
2: Természetesen, tehát itt azért nagyon régi történetről van szó. Csörögben a közösség, hogy elkezdett épülni, nagyjából 2019. októberre tehetem, tehát itt pont 7 éve történik, és akkor ennek egy nagyon nagy elégtétele és koronája az egész Phoenix Liget. Ezt a pályázatot megnyertük 2022-ben. Csak hát így az volt az év, amikor annyira megugrottak a építő anyagára, nyersanyagára, hogy képtelenség volt abból a forrásból megvalósítani egy teljes beruházás.
0: Akkor nem kértetek, vagy nem kaptatok rámelést, hanem akkor nyitok ez valamit, akkor le kellett húzni ebből a projektből.
2: Mi fogtunk, 19-re lapot húztunk, és akkor mondtuk, hogy persze csörögiek vagyunk, miért vágjunk bele mindenbe. Úgyhogy opcióba tettük, és a színpad nélkül meg kiírtuk a közbeszerzést. Egy ráterno beruházó meg is csinálta, és vártuk a lehetőséget, hogy majd miből fogjuk megvalósítani a színpadot, tehát magyarán az egész pályázatot megvalósítani.
0: Aha.
2: És aztán 5 vagy 6 elutasító elmezés kérelem után egyszer csak megjött, hogy na hát ez most tényleg be van bizonyítva, hogy ez nagyon fontos, és azért is nagyon fontos, mert elmondanám, hogy ha a színpadot nem tudtuk volna befejezni, értem megépíteni, akkor itt állnánk egy olyan projekttel, aminek tulajdonképpen műszaki tartalom csökkenése miatt akár visszafizetési kötelezettség.
0: Aha, tehát akkor
2: tehát mindent még semmit.
0: Oké, tisztám. És akkor mindent lett belőle, hál' Istennek.
2: Minden lett belőle, igen. Most pedig itt van egy gyönyörű színpad, egy gyönyörű parkosított főnökligettel, ahol a közösség ma este végre kimondhatja, hogy Csörög valóban most már fezelkózott és közösségként tud ünnepelni, és egy ilyen méltó helyen. Ami nagy dolog, azt hiszem.
0: Hogy ne? Hát gyerekek, hogy mennyi év melója után tudjátok ezt átadni, és akkor tudtok bulizni. Na de jó, akkor invitáljuk, hát nyilván csörögiek fognak menni, és ki fogják maxolni, de akár mondjuk nem tudom, én szólunk spigéknek, és hát átugranak, vagy vázdukáról. Na, vázdukáról vagyok, a lakoslacék, bárki, hogy akkor mivel készültök, és milyen lesz a mai nap, meg milyen lesz a holnapi akkor
2: Józsi. Vázzuk erre a hatosatőnek egyébként innen is sok gyógyulást kívánok, mert sajnos a nemzeti vágtámban esett érte.
0: Jaj, komolyan mondom. Akkor mi is küldjük neki az energiákat, Laci, hogy gyógyuljon.
2: Küldjük,
0: meg.
2: Bizony.
0: Igen.
2: Na. Küldjük. Tehát általában a csörögi közösségi napok. Ez egy olyan gyűjtőhely, hogy kiszolgálnak itt a környékre. Volt, amikor olyan jó érzés volt, hogy Fóti, legény búcsús csapat, találkoztam, vagy baszottam belőlük ilyen koncert alkalmával itt Csörökben.
0: De jó.
2: De látod, minden azért
0: tök jó
2: számmal. Igen. Tehát azért ma egy nagyon különleges program lesz, és látványos is. Tehát maga a színpad átadó néptánccal, tűzzsonglőrökkel, hát Phoenix Liga, Phoenix Madár persze, tűzzsonglőrökkel, mindig a szenteléssel, köszöntésekkel, és hát ugye Takásnika lesz koncerttel, és majd utána egy zongoraművész utcabájával helyeződik be a mai nap.
0: Ja, tök. Mondjuk egyébként Zoller Zsoltot, mert Belasnyomaton is volt többször, egyébként szeretik a népek, tehát hogy egy jó színvonalú produkciót tud egyébként a Zsolti csinálni, igen.
2: Nagyon. És így 4 évvel ezelőtt, amikor először feltűnt itt Csörökbe, már akkor mondom, úristen, hogy nagyon jó.
0: Oké, akkor gyakorlatilag ma kvázi a színpad körül fog minden forogni, és a színpadnak az ünneplése zajlik majd este 7-től, viszont akkor holnap már délután egy környékén azért minden ez, mint a búcsúban, ahogy látom te.
2: Hát igen, ugye ma is már ünnepelnek a hinták, meg a különböző szolgáltató egységek, meg programok, ezeket mindent igénybe lehet venni, de holnap ugyanúgy folytatódik, plusz azért van egy extrém eleme ennek a közösségi napoknak, miközben a Rally Flash bemutató, ami azt jelenti, hogy lezárt utcaszakaszon biztonságosan, minden biztonsági elvírás figyelembe tartva, azt egy rally élmény bemutató, és akár élmény autózni is lehet.
0: Na, a Karvasanyi tájéhez mehetsz egyébként szombaton, 1 órakor kezdődik az élmény bemutató, úgyhogy lehet tolni. Igen,
2: igen. Tehát azt mondja, hogy versenyautóba be lehet ülni, és ugye betötik az ember természetesen sisak minden, ami kell, és azért odaülni a navigátor ülésbe, és amikor megtapasztalja az ember, hogy milyen lóerő van,
0: azon.
2: Milyen edvek, hát na.
0: Hogyne.
2: Ez egy külön.
0: Akkor ezzel indul a szombatotok, akkor a holnapi napom. Oké.
2: Így van, de hát ugye lesz kalapjak a gyerekeknek, lesz sövivó verseny, lesz egy jó derbizenekar, egy rock and roll koncerttel, és hát ugye a vétek, amit vétetlenül kihagyni holnap este.
0: És akkor ez a Phoenix fiúk avatáshoz mit akar?
2: Kérlek szépen, ez tavaly indult útjára ez a hagyomány, hogy minden évben 14 éves korig lehet pályázni helyi gyerekeknek a Phoenix fiókat címre. Tanulmányi sport és egyéb eredmények alapján.
0: Akkor egy jó tanuló, jó sportolószerű valami, de mondjuk...
2: Sportoló értelmiségű, vagy értelmiségű sportoló, persze.
0: Okay. Jó. És akkor egy ilyen kis díját adó van akkor a kicsiknek.
2: Igen, és akkor egy évig a Phoenix fiókák. És kap egy ilyen plakettet, van természetesen anyagi hozzájár. Nagy tiszteltetés is benne. És hát például egy extra dolog, hogy egy versenyautóval fog hétfőn menni iskolába a Phoenix fiókba.
0: Ekkora nagyok vagytok! Nagyon nagy.
2: És megérkezik az általános iskola, egy ilyen versenyautó azért menni.
0: Hát ezt nagyon adom, nagyon nagy. Oké. És akkor hát figyeljetek, ne ragudjatok el, tudják a hallgatók, hogy milyen vagyok, de hát én nekem dobban a szívem, Józsi, hogy lesz tűzijáték. Tehát, hogy... Bocs,
2: ja, igen.
0: Mindenkinek bocs, ennyi gyerekek, bocsánat, de én ezt örülök neki.
2: Én is örülök neki, ugye mindenhol lemondták a környéken bizonyos okok miatt, vagy bizonyos tényezők, vagy ráhatások miatt. Volt, aki arra fogta, hogy a hőség, egyébként elhiszem volt olyan eset, de én mondtam, hogy azért Csörög ez egy olyan hely, ahol durranjok már.
0: Ez az, jól van, az utolsó mohikának egyike vagy, Józsi. Azt mondom.
2: De azok is maradunk, tehát igen. Azért a gyerekek is várják. Sőt, most a felnőttek is, te meg én vagyok a legjobb példában. Várjuk, szeretjük. Ez egy ünnepi pillanat.
0: Így van, ennyi gyerekek. Együtt vagytok, és ott megeszed a koronázva. Jó van, Jocó. Jó burit akkor nektek, mára is, holnapra is, és akkor élvezzétek ki, kedves törögiek, innen üzenjük nektek ezt az új klassz színpadot, és legyen rajta sok-sok program, Józsi, majd beszélünk. Jó?
2: Köszönöm.
0: Én köszönöm. Szia. Ciao. Na hát akkor így vagyunk, Csörökben, kedves hallgatók. Jókor, a mai napon már 7-kor indulnak a programok. Tűzsonglőr, táncegyüttes, szabadtéri színpad, átadás, felszentelés, avatás, és ugye Takács Nikolas, majd Zola Zsolt. Holnap pedig, hát majd ezt átbeszéljük mindjárt még, hogy a Karvasonyi azért itt felfort a vére a Rally bemutató kapcsán, meg a Phoenix fióka avatás, ez is óriás, és akkor egy vétek koncert lesz majd, meg tűzijáték, úgyhogy...
1: Az is felkeltett az érdeklődést.
0: Na, jó, tessék menni, és érjezzétek magatokat jól.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. A napokban mutatta be a Váci városvezetés a Szérűs kert, ezen belül az iskola város közlekedési koncepcióját. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakossági egyeztetésen a megjelentek kérdéseket is feltehettek az előzetes terveket készítő mérnöki iroda képviselőinek. A bemutatott elképzelés egyik fontos eleme, hogy közlekedési szempontból elkülönítenék az iskola várost a mellette épülő lakóparktól. A tervek szerint a Szérűs kerti iskolák által határolt Bocskai téren további zöld felületeket alakítanának ki, amelyek sportolásra és szabadidős tevékenységre is lehetőséget adnának a diákoknak. A tér jelenlegi parkolóhelyei megszűnnének, ugyanakkor az iskolák környezetében néhány új parkolóhelyet létesítenének. 152 lakásos lakóépületben 165 gépjármű elhelyezését biztosítja a beruházó, az épületből pedig legalább három helyen lehetne kihajtani a Kazinczy Lajos utcára. A lakópark előtt további nagy kapacitású parkolóterületet alakítanának ki az autók számára. A gépjárműves megközelítés a tervek szerint a lakópark esetében a Balassagyarmati út felől lenne biztosított. A koncepció szerint ugyanakkor az iskolaváros megközelítése szempontjából nem a további parkolóhelyek kialakítására, hanem a tömegközlekedési lehetőségek fejlesztésére helyeznék a hangsúlyt. A lakossági tájékoztatón felmerült egy új vasúti megálló mellett kisebb iskolabuszok üzembe állítása, valamint a Huszár utca környékén egy új gyalogos aluljáró vagy körforgalom kialakításának lehetősége is. Először Pest megyében indul el a Gondolkodó Közösségek párbeszéd sorozat, mely a magyar oktatás megújítását célozza meg, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, egy workshop keretében 50 résztvevővel beszélik át az oktatás, az iskola és a tudás azon kérdésköreit, melyekre a mai és holnap felnövő generációknak szükségük lehet. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Hozzátette, ismerni és érteni kell a helyi szempontokat és szükségleteket, fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja a felvidék.ma hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester, az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházás szeretne a kormány végrehajtani. A következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek. A francia rendfenntartó erők nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozó középiskolások ellen, jelentette ki a francia miniszterelnök a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen tervezett újabb országos akciónap kapcsán. A kormányfő úgy fogalmazott, október végén válaszolnak az iskolások követeléseire. Laurent Nunez belügyminiszter a helyzet kapcsán arról beszélt, a rendőrség arányosan használ erőt a demonstrálók ellen, ugyanakkor bejelentette a hanggránátok használatának felfüggesztését az oszlatásokhoz, miután egy 15 éves fiúnak hétfőn leszakadt a keze, amikor felszedett egy ilyen gránátot, amelyet a rendőrök dobtak a fiatalok felé.
3: Időjárás.
5: Ma napközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű, a maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
4: Közlekedés.
5: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton a Szügyi úton és Vácrátóton a Szabadság úton várható.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
4: És most indítjuk a napot. Start menü.
6: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Vég. Szorcsik Józseffel beszélgetünk az előbb, jó rádiózás mindenkinek, szép pénteket, mégpedig ugye Csörök polgármesterével, aki ajánlja a figyelmetekbe a mai meg a holnapi napot, ugyanis ma este 7-kor kezdődik a csörögi közösségi napok, és hát átadják a szabadtéri színpadot végre valahára. Ugye hát elmondta Józsi azt, hogy azért eléggé kacifántos volt a története, akár itt a Phoenix Ligetnek, meg magának a szabadtéri színpadnak is, de ami késik, az lassan jön, lesz mit ünnepelni. Igen, igen.
1: És megjött, mondjuk örülök minden jó sztorinak, meg nyilván a szabadtéri színpadnak is, mert nekem a rally keltette fel az érdeklődésem, meg a Vétek együttes, Kefir és Szamóca, ugye?
0: Igen, ennyire nagy vétekes voltál te, vagy mindig is? Vagy
1: nem mondom, hogy nagy vétekes voltam, de szerettem őket, tehát az sok dal van. Éjfél után például a legismertebb, egyik legnagyobb slágerük, de a Vétek azért azt gondolom, hogy a 90-es éveket jócskán meghatározta a hazai közéletben.
0: Gondolom, fogalmam sincs egyébként.
1: Nem ismered
0: a Vétek. Slágerét. Biztos, hogy fogom, de most egy slágert nem tudok elmondani, ami
1: miért a... kell más például.
0: Köszönöm, most a fogalmas, mondják azt, hogy kezdjem el dudolni. Hiába, kezdjem el dudolni a Vétektől a mi ez, miért kell mást?
1: Miért kell más?
0: Akkor azt...
1: Miért úgy fáj?
0: Aha, jó. Na, de nem akarok senkit lebeszélni erről, jó? Mert hogy a Vétek a sztár vendég.
1: Én azért nem dudolom, nehogy eltekerjenek a hallgatók.
0: Igen, Vétek lesz a sztár vendég holnap, úgyhogy nyilván, aki 90-es években volt fiatal és imádta annak gyakorlatilag egy abszolút nosztalgia, meg retro faktor lesz, úgyhogy igen, de mai napon indul akkor a buli, és ma tényleg egyébként a szabadtéri színpad átadása felszentelésén van a fókusz, a néptáncosokkal.
1: Azért a rallis dolog is nagy dolog.
0: Megyünk már egyébként a kronológiában a sorba, jó, hogyha nem beszélni közben, akkor talán el tudnánk jutni szombatig, még ebben a kis időben. Tehát ugye mai napon a színpad az, ami igazán a középpontba kerül, mert hogy a néptánc együttessel, tűzzsonglőrökkel lesz majd a felavatás, átadás, Takás Nikolasz meg Zoldán Zsolt lesz, úgyhogy egy kis utcabállal fog a mai est véget érni, és akkor a holnapi napon szombaton lesz ugye a Rally Flash bemutató és élményautózás, ami miatt ugye a Karvasoninak megdobbant a szíve, abszolút, aztán derbizenekar, Sörivó verseny, Főnix fióka, avatás és polgármesteri köszöntő, megtudtuk azt, hogy milyen cuki ez a Főnix fióka történet, meg hogy aki ott Főnix fióka lesz, az hogy fogja hétfőn veretni az iskolába, óvodába, nem tudom hova, ugye? Tehát, hogy iskolába.
1: Istenem,
0: autóval. Versenyautóval fog érkezni a suliba, az nagyon kemény lesz.
1: De ez milyen király dolog?
0: Az jó ki van találva. Ügyes volt. Igen. Aztán ugye 8-kor a Sanyi által imádott Vétek és tűzijáték, ami a csövön kifér, gyerekek. Meg DJ Herik a végére. Jó, úgyhogy így állunk össze, mindenki menjen és élvezze a csörögi közösségi napokat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
4: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
5: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év, vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áruautók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
7: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
9: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
10: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon. Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
2: Több mint 3 évtizedes papi barátságból indult az a kezdeményezés, amelynek keretében Svájcban szolgáló lelkipásztorok látogattak Balassagyarmatra. A vendéglátó Balogh László esperes plébános volt, aki évfolyam társát a Nagyváradi Egyházmegyéből származó, de hosszú ideje Svájcban szolgáló Popa Péter atyát és közvetlen társait fogadta. A látogatás különlegessége, hogy bár a vendégpapok mindannyian Svájcban végzik hivatásukat, származásukat tekintve az afrikai kontinensről érkeztek. A delegáció tagjai kifejezetten kíváncsiak voltak Magyarországra és a helyi hitéletre. Balogh László atya hozzátette, a vendégeknek lehetőségük volt megtapasztalni a híres magyar vendégszeretetet. A hívek kérés nélkül is nagy odaadással, süteményekkel és különféle figyelmességekkel várták az afrikai származású atyákat. Megtörténtek a szerződés egyeztetések Balassagyarmat, Ipoly Balogh és Ipolyság között a közös óvodafejlesztési pályázat kapcsán. Csak Gábor Balassagyarmat város polgármesterének tájékoztatása szerint a 85 millió forintos támogatásból lehetőség nyílik az úgynevezett befogadó pedagógiai szemlélet erősítésére, az óvodai nevelés módszertani megújítására a Balassagyarmati központi óvoda tagintézményeiben és a két felvidéki település óvodáiban. A pénzügyi segítséggel digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja a felvidék.ma/hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester, az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára. Gyurko Szilvia a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte. Az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére. Például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben.
3: Időjárás.
2: Manapközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű, a maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
3: Közlekedés.
2: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton, a Szügyi úton és Vácrátóton, a Szabadság úton várható.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
11: Nagyot szól.
12: 9 óra el van már, úgyhogy belelépünk a délelőttbe. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, aki autóban hallgat minket, tudjátok, hogy óvatosan, ha bármi van, amit láttok, akkor szóljatok, aztán ha tudunk, akkor mi is szólunk, hogy más is figyelje azt, amit ti láttatok. Meg hogyha valami téma van, akkor azt nyugodtan írjátok meg nekünk. Jó, megafon.fm. Sanyuka, egy szuszanás megvolt, mehetünk tovább.
13: Így van, persze, jön az utolsó óra, aztán Varga Bíró Tamást hallhatjuk, de előtte mindenképp a Megaslágerek következnek. Hey, yo,

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, aki messze járna, az a megafonfm.hu-ra kattintson rá, mert ha nem teszi, akkor le fog maradni a Kék Halál rovatról és Varga Bíró Tamásról. Jó reggelt!
1: Jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak is! Az ókori Perzsiában az uralkodói tanács minden államügyet kétszer tárgyalt meg. Ebben még nem lenne semmi furcsa.
0: Igen.
1: 2-3 nap különbséggel tette ezt. Még ebben sem lenne semmi furcsa. Viszont először azt a bizonyos államügyet tök részegen tárgyalták meg, majd rá 2-3 napra színjózanom.
0: Ez tök jó!
1: Ugye, hogy jó.
0: Ezt így kell csinálni.
1: Igen. Speciál most, hogyha a parlamenti közvetítés nézem, teljesen olyan, mint hogyha mindenki tök részeg lenne.
0: Na igen.
1: Ki kéne józanom?
0: Igen, most már jön akkor a
1: következő. Úgy mindenkinek.
0: Igen.
1: Igen. Igen.
0: Ez tök, mert mindig az van, hogy tudom, mikor vannak a brainstormingok, igen, a projektek, hogy, azt,
1: hogy lazuljunk, srácok, hogy oldjuk a feszkót, ígyunk
0: iszol,
1: egy kicsit.
0: Utána jönnek a hülyébb.
1: Igen.
0: Pakoljátok egymásra, igen, pro és kontra
1: Csát
0: dolgokat.
1: Géza milyen jó író volt, ugye? Hát ő nem csak alkot.
0: Jó. És akkor jöntök kezdve, akkor ez leülepszik két, igen, nap, és akkor átnézzük, hogy milyen hülyeségről beszélgettünk, és abban kihúzzuk azt, ami a jó.
1: A lényegtelen, és akkor ami a jó, azt meg megtartjuk, kész. Ennyi.
0: Most kész?
1: Igen. Igen. Igen.
0: Ennyi a történet.
1: Létezik egy ritka rendellenesség, az úgynevezett Cabras delúzió, vagy Cabras szindróma, amiben a betegek azt hiszik, hogy közeli baráttagjaik és családtagjaikat szélhámosok váltották fel. Ezek a betegek pontosan felismerik, jó, a hozzátartozójuk arcát, külső vonásait, de mikor rájuk néznek, ki elkezd hiányozni belőlük a megszokott érzelmi válasz, amit a szeretett személy látványa ki kellene, hogy váltani. Mivel ezt ő nem érzi, az agya egy logikusnak tűnő, ám mégis téves magyarázatot gyárt a helyzetre, az illető nem lehet az igazi családtagja, hanem egy teljesen ugyanolyan valaki,
0: impostor, szabotőr,
1: egy impostor, aki átvette a helyét. Na most, ha ez anyád, apád, nagymam, gyereked.
0: De jó ég.
1: Tehát, hogy ugye
0: fura,
1: mennyi ilyen...
0: Fura az agy.
1: Fura képen működik az agy. És nem tudják, hogy... tehát sejtik az okát, teljesen még nem tudják kideríteni, na gyógyítani meg aztán pláne nem tudják.
0: Nagyon szép ez.
1: És hogy valahogy biztosan egyébként paralel folynak a kutatások ebben az irányban is, hogy az ilyen betegségeket meg tudjuk gyógyítani. Ám mégis úgy gondolom, hogy talán egy hangyalábnyival több pénzt költünk mi emberek fegyverekre.
0: Mm-hmm.
1: Ugye? Mondjuk 10 000-szer annyit, mint mondjuk a rák gyógyításra, vagy akármilyen, vagy az életünk meghosszabbítására. Nem tudom. Ez nekem egy kicsit olyan, hogy az egyik felünkkel örökké akarunk élni, a másikkal azonnal hát, meg igen, akarunk halni.
0: Igen.
1: Vagy legalábbis kiírtani mindenki mást. Csak mi maradjunk. De ugye, mivel ez ilyen szigetesen működik, nagyon sok nemzet gondolja ugyanazt, hogy írtsunk ki mindenki mást, és csak mi maradjunk. Na mindegy.
0: Igen.
1: A Data Reporto 2025 júliusi jelentése alapján, újabb még nincs egyébként, a ChatGPT használatában 41-42%-kal holt versenyben az Egyesült Arab Emírségekkel és Izraellel Kenya.
0: Oh!
1: Kenya vezet.
0: Na jó.
1: Megelőzze például az USA-t, az Európai Unió tagországait, vagy éppen Indiát. Hogy ez miért? Én gondolkodtam.
0: Szépen.
1: Ott van Kenya, ugye? Még vezetékes víz nincs, de már wifi van. Mindenhol az egész. Tehát meg lehet kérdezni. Ugye az öregek, öreg kenyaiak, még láncsákkal vadásztak ágyékkötőbe, ezek most már pipás pólóba, izébe, rövid gatyóba, strandpapucsba, ugye?
0: Uh-huh.
1: Napszemcsibe nézik, hogy ez az állat mi a szar? Ugye, ez a növény, ez most eszik, vagy isszák, vagy meg lehet enni, vagy mi? Kérdezzük meg a ChatGPT-t. És minden ilyenről megkérdezik, ugye, mert azt tudják, hogy Afrika veszélyes. Hát hiszen ugye ott élnek. De hogy ugye nem tudják, ugye jön felük egy nagy sörény, és amúgy jó néz ki, ilyen szalad, nagy sörény, és mint a cica olyan, csak sokkal nagyobb. Oda tartják a kamerát, na ChatGPT, mondd meg, mi ez, veszélyes-e? Mondja, ez az oroszlán bizony veszélyes. Akkor mondjuk már későn, mert megette, de a telefonját ugye kiköpi, nem fogyasztja el az oroszlán a telefont, megmarad a keresési előzményekben a ChatGPT-nél.
0: Igen.
1: Ez is egy ezért. Tehát ilyen, Kenya, basszus, és fogadok, bármibe fogadok, hogy a kenyaiak kérdéseinek a 99,99%-a hülyeség. Ezt onnan tudom, mert a mieink is, az amerikaiaké is, mindenkié. Olyan, mint amikor az internet új volt, az mindenhova, minden.
0: Mindent is.
1: Izé, megnyitottunk, ki tudja hány ablakot, meg mindent is. Igen. Na, hát az internet világától, a ChatGPT-től talán annyira nem túl távoli dolog, elég szomorú dolog, de hát az élet nem mindig vidám, és kimondta azt, hogy egy reggeli műsornak vidámnak kell lenni.
0: Nem kell
1: vidámnak lenni, nem kell, hogy állandóan vidáman menjünk a munkahelyünkre, vagy közben 10 óra iszunk. Steve Jobs, biológiai apja, Abdul Fattah John Jandali volt, egy szíriai akadémikus migráns, aki egy szilíciumvölgyi éttermet üzemeltetett. Steve Jobsot csecsemő korában örökbe fogadták. Na már most. Jobs tudtán kívül többször is evett ott abban az étteremben, anélkül, hogy valaha is tudta volna, hogy az apja éttermében eszik.
0: De durva.
1: Ez milyen, ugye? Uh-huh. És a világ egyik leggazdagabb embere volt.
0: Igen.
1: És nem tudta. Okoz-e valami örömet a pénz? Nem feltétlenül. Persze most meg lehetne cáfolni mindent, meg ezek a izék, hogy egy kenyai napsütés.
0: Jaj, jó, tehát hagyj,
1: igen. Minden pénzbe kerül, de itt van egy kenyai napsütés ingyen, persze csak oda kell menned.
0: Meg oda kell eljutni egyébként, hogy amikor igen, már igen. Annyi pénzed van, hogy nem számít igen. A pénz, akkor ezt nagyon könnyű igen. Mondani.
1: Vagy a gyermekeid mosolya ingyen van. Ingyen van a gyerekeid mosolya? Oszta fog szabályzó több 100 000 forint? Az mi? A gyerekeink mosolya, ugye?
0: Igen.
1: Meg hogy miért örülnek a gyerekeink, meg a legújabb szarokat vettük meg nekik. Azért örülnek, nem azért, mert velük vagyunk, vagy hagyjuk még őket izéné tiktokozni, vagy facebookozni, érted? Azért örül a gyerek. De ha már nem telik mobil internetre,
0: akkor már nem mosolyog a gyerek. Nem lesz mosolygás és szeretet.
1: A gyerekeit mosolya ingyen van, de hogy van ingyen, édes Jézusom. A decidofóbia szó jelentése a rossz döntés meghozatalától való félelem. Az ilyenben szenvedő, ez egy kór. Egy kórkép. Egy állapot. Ez egy állapot. Az ilyenben szenvedő egyén egyszerűen nem mer dönteni. Mert úgy gondolja, hogy a döntése hatalmas károkat fog okozni neki, vagy a világnak, vagy mindkettőnek. Gyorsan döntesz? Vagy megfontoltan döntesz?
0: Helyzete
1: válogatja. Tehát te az a típus vagy, aki 10-ig számol előtte, vagy alszik rá egyet?
0: Abszolút. Pont most is volt egy ilyen, akkor alszok rá egyet.
1: Én azonnal döntök, aztán alszok rá egyet, felkelek, és milyen hülye vagy, Tomi. Én ez vagyok, komolyan. Amennyi rossz döntést életembe vettem föl például a kölcsönt autóra.
0: Az jó.
1: Azon a pénzen, amit a banknak visszafizetek, 3 olyan autót vettem volna már.
0: Na, az jó.
1: Igen, tehát, hogy igen. Ilyen. Ez az én
0: stílom.
1: Valamikor
0: gyorsan kell? Igen.
1: Igen.
0: De inkább a
1: fulldoklasz például, vagy ilyesmi, vagy égőházban.
0: Nem arra gondolok, nem tudom én munkába, akármiben, gyorsan kell improvizálni, akkor igen, gyorsan igen, kell igen, dönteni, akkor igen. Nincs kecmec. Viszont én azt mondom, egyébként nem hiába van ez a közmondás, hogy aludjunk rá egyet.
1: Igen. Egy szólás ez.
0: Vagy szólás, igen. Bocsánat. Tehát, hogy aludjunk rá egyet. Én hát vagyok, igen. És akkor nem fogod.
1: Vagy többet is, attól függően, hogy ugye mekkora súlyú az a döntés.
0: Igen.
1: Ugye, mert az, hogy mit tudom, milyen színű pólót vegyek, az annyira nem
0: én valamikor két hétig vacilálok azon, hogy vegyek egy cipőt, vagy ne.
1: Az már, hát igen, mert az már, gyerekek, amikor már egy ilyen 30 000 forintos tétel, vagy a fölötti, Sajnos azt kell mondjam, hogy...
0: És ugye nyomja az összes honlap a reklámot, igen, hogy akkor ezt
1: igen,
0: vagy
1: igen,
0: összes,
1: igen.
0: Mert látja, pontosan, hogy ezt keresem.
1: Hát, hogy ne látnám.
0: Mikor most vettem egy háromrészes kis szettet, azt már mondtam a kollégának is, hogy ő ajánlott, hogy melyiket, és akkor igen, csak húztam, mindenhol kések voltak igen, az összes hirdetésben érted videóval, és akkor végén megvettem.
1: Igen.
0: Na, jól van, én ilyen.
1: És de volt olcsóbb, mert az olyan, mint a szíven szúrnám.
0: Nem, utána néztem.
1: Ez volt?
0: Melyik, igen, ez jó.
1: Akkor ennyi volt.
0: Na, jó, a folytköv.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Több mint 3 évtizedes papi barátságból indult az a kezdeményezés, amelynek keretében Svájcban szolgáló lelkipásztorok látogattak Balassagyarmatra. A vendéglátó Balogh László esperes plébános volt, aki évfolyam társát a nagyváradi egyházmegyéből származó, de hosszú ideje Svájcban szolgáló Popa Péter atyát és közvetlen társait fogadta. A látogatás különlegessége, hogy bár a vendégpapok mindannyian Svájcban végzik hivatásukat, származásukat tekintve az afrikai kontinensről érkeztek. A delegáció tagjai kifejezetten kíváncsiak voltak Magyarországra és a helyi hitéletre. Balogh László atya hozzátette, a vendégeknek lehetőségük volt megtapasztalni a híres magyar vendégszeretetet. A hívek kérés nélkül is nagy odaadással, süteményekkel és különféle figyelmességekkel várták az afrikai származású atyákat. Megtörténtek a szerződés egyeztetések Balassagyarmat, Ipoly Balogh és Ipolyság között a közös óvodafejlesztési pályázat kapcsán. Csak Gábor Balassagyarmat város polgármesterének tájékoztatása szerint a 85 millió forintos támogatásból lehetőség nyílik az úgynevezett befogadó pedagógiai szemlélet erősítésére, az óvodai nevelés módszertani megújítására a Balassagyarmati központi óvoda tagintézményeiben és a két felvidéki település óvodáiban. A pénzügyi segítséggel digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja a felvidék.ma/hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára. Gyurkó Szilvia a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte. Az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére. Például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben.
2: Időjárás.
4: Manapközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű, a maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
4: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton, a Szügyi úton és Vácrátóton, a Szabadság úton várható.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz.
1: Itt a búcsú ideje, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy a 2023. startmenünél is velünk voltatok. Köszönjük szépen a vendégeinknek is a mai napot, hogy ezzel is teljesebb lett a startmenü, hogy tudtunk velük beszélgetni. És hát akkor itt a vége, Fusser Véle Sándorom, hozzuk akkor a napi zárást, jó?
2: Így van, de ne felejtjétek, hogy tényleg akkor jön a hétvége, holnap után best of, itt a 95.7-en és a 91.9-en, és hát meg a parti 20 órától ma este, illetve holnap is, és akkor az üzenet, az igazi élet nem kényelemben zajlik, hanem a kihívás tüzében.
1: Ó, hát ez valami hihetetlenül elképesztően csodálatos volt. Igen. Hol találtad? Nem tudod? Angyaka találta? Ki tudja?
2: Ezt most ő találta.
1: Jól van akkor. Jó. Na, jó van, tényleg akkor megyünk, hagyjuk, hogy René is érvényesüljön, úgyhogy küldünk egy óriási, brutál nagy tapsot nektek. Mindenki vigyázzon magára. És akkor holnap után best of-olunk, hétfőn megjövünk. Szevasztok!
2: Jelenleg hét végét, viszont hallásra.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
4: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 10 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. A napokban mutatta be a Váci városvezetés a szérűs kert, ezen belül az iskola város közlekedési koncepcióját. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakossági egyeztetésen a megjelentek kérdéseket is feltettek az előzetes terveket készítő mérnöki iroda képviselőinek. A bemutatott elképzelés egyik fontos eleme, hogy közlekedési szempontból elkülönítenék az iskola várost a mellette épülő lakóparktól. A tervek szerint a szérűs kerti iskolák által határolt Bocskai téren további zöld felületeket alakítanának ki, amelyek sportolásra és szabadidős tevékenységre is lehetőséget adnának a diákoknak. A tér jelenlegi parkolóhelyei megszűnnének, ugyanakkor az iskolák környezetében néhány új parkolóhelyet létesítenének. 152 lakásos lakóépületben 165 gépjármű elhelyezését biztosítja a beruházó, az épületből pedig legalább 3 helyen lehetne kihajtani a Kazinczy Lajos utcára. A lakópark előtt további nagy kapacitású parkolóterületet alakítanának ki az autók számára. A gépjárműves megközelítés a tervek szerint a lakópark esetében a Balassagyarmati út felől lenne biztosított. A koncepció szerint ugyanakkor az iskolaváros megközelítése szempontjából nem a további parkolóhelyek kialakítására, hanem a tömegközlekedési lehetőségek fejlesztésére helyeznék a hangsúlyt. A lakossági tájékoztatón felmerült egy új vasúti megálló mellett kisebb iskolabuszok üzembe állítása, valamint a Huszár utca környékén egy új gyalogos aluljáró vagy körforgalom kialakításának lehetősége is. Először Pest megyében indul el a Gondolkodó Közösségek párbeszéd sorozat, mely a magyar oktatás megújítását célozza meg, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, egy workshop keretében 50 résztvevővel beszélik át az oktatás, az iskola és a tudás azon kérdésköreit, melyekre a mai és holnap felnövő generációknak szükségük lehet. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Hozzátette, ismerni és érteni kell a helyi szempontokat és szükségleteket, fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja a felvidék.ma hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester, az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházás szeretne a kormány végrehajtani. A következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek. A francia rendfenntartó erők nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozó középiskolások ellen, jelentette ki a francia miniszterelnök a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen tervezett újabb országos akciónap kapcsán. A kormányfő úgy fogalmazott, október végén válaszolnak az iskolások követeléseire. Laurent Nunez belügyminiszter a helyzet kapcsán arról beszélt, a rendőrség arányosan használ erőt a demonstrálók ellen, ugyanakkor bejelentette a hanggránátok használatának felfüggesztését az oszlatásokhoz, miután egy 15 éves fiúnak hétfőn leszakadt a keze, amikor felszedett egy ilyen gránátot, amelyet a rendőrök dobtak a fiatalok felé.
0: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
6: Manapközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű, a maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
6: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton a Szügyi úton és Vácrátóton a Szabadság úton várható.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
7: Megafon.
3: Nagyon szól.
8: Nagyon szép pénteket kívánok mindenkinek, Réde Ireni a mikrofonnál, ez a kirakat, és már is érkezik egy 2000-es évekbeli nosztalgia, Brosis I Believe, ezzel kezdjük a mai műsort. A Brosis a Popstars című német tehetségkutató műsorban alakult meg 2001-ben, és az I Believe lett az első nagy slágerük. A dal hatalmas sikert aratott, és igazi, lendületes, hőbemászó popsláger lett belőle. És valahogy most különösen jól illik ez a pénteki naphoz, a Vénasszonyok nyara után megérkezett az igazi ősz, hűvös reggelek, kabátok, színes levelek, korábbi naplementék, úgyhogy ideje elővenni az őszi kedvenceket is, de a hangulatunknak egyáltalán nem kell lehűlnie, jöjjön egy dal, ami rögtön visszahozza a 2000-es évek energiáját. Brosis, I Believe, itt a Megafonban.
9: Ha, you know some people just don't know what I'm talking about. But I know you understand. Yeah.

receptről volt a kirakatban, benne pedig egy nagyon finom egy tál étel, a paradicsomos cukin is egy tál étel. Érdemes kipróbálni, mondom a hozzávalókat. 40 dek a hámozott paradicsom konzerv, 10 dek a mozzarella, 2 cukkini, 1 kis padlizsán, 1 bögre rizs, 1 hagyma, 1 kis doboz sűrített paradicsom, 1 deci fehérbor, 1 teáskanál bazsalikom, 1 teáskanál oregano, szintén 1 teáskanál kakukkfű, 1 kávéskanál cukor, só, frissen őrölt bors és olívaolaj. A rizst kétszeres mennyiségű vízben pároljuk pohára, közben a padlizsánt karikázzuk, felsózzuk be, és hagyjuk állni egy órát. A mártáshoz a hagymát aprítsuk fel, és olajon pároljuk üvegesre. Adjuk hozzá a sűrített paradicsomot, keverjük el, majd öntsük fel a paradicsom konzervvel és a fehér borral. Szórjuk meg a fűszerekkel és a kiskanál cukorral, és kislángon fél óra alatt főzzük össze. Az utolsó 10 percben keverjük bele a rizst, és hagyjuk, hogy a szemek magukba szívjanak a szaftból. Ezek után egy tepsi alját vékonyan kenjük ki az olívaolajjal. Osszuk el benne a padlizsánt és a szintén felkarikázott cukkini felét, szórjuk rájuk frissen őrölt borsot, egyengessük el rajta a rizses paradicsomos ragút, és fedjük be a zöldségek másik felével. Ezt is szórjuk meg borssal, és fedjük be mozzarellával. Letakarva toljuk 180 fokos sütőbe fél órára. A végén vegyük le a fóliát a tetejéről, és pirítsuk rá a sajtot. Nagyon finom, érdemes kipróbálni a cukkinis paradicsomos egytelételünket.

Kedves dénesek, ábrahámok és elemérek, Isten éltesse önöket, névnapos rovattal megyünk tovább a kirakatban. A dénes görög eredetű név a Dionysios névből származik, jelentése Dionysosnak ajánlott. Egyébként a görög mitológiában a bor és a szőlő istene volt Dionysos. Az Ábrahám héber eredetű név a sokaság atya, az elemér bizonytalan eredetű régi magyar személynév. Elképzelhető, hogy finn eredetű, amelynek a jelentése valaminek az eleje vagy vezetője. Kedves ünnepeltek névnaposok és szülinaposok, sok boldogságot kívánok önöknek a következő meg a slágerrel.

Vajon mit érdemes ma ebédelni? Már is mondom, jön a menü ajánló a kirakatban. Kezdjük a Balassa gyarmati Schweik vendéglővel. A mai ebéd paradicsomleves betűtésztával, csontleves, sertés stroganov tarhonyával, rántott tőkehalfilé jázmirizssel és tartármártással. Leszenye Hubert panzió, gombakrémleves krutonnal, tyúkhúsleves, ördögi csirkemell, tájmártással, rizssel, hasábbal, salátával, tejfölös sertés paprikás, tésztával és uborkával, megylekvárral töltött nudli, rántott pásztorsajt, sonkával töltve, hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk tovább a kirakatot, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, ne menjenek messzire, hiszen nem sokára jön egy jó kis láger.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati speciál óra ékszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál óra ékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani. A következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adottságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentés nem ígéri. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél. A szlovák állami tanfelügyelet szerint kevesebb passzív figyelés, több együttműködés, felfedezés és probléma megoldás jellemzi a tanórákat azokban az alapiskolákban, amelyek elsőként kapcsolódtak be a szlovákiai tantervi reformba, írja a felvidék.ma hírportál. A 22 alapiskolában végzett vizsgálat szerint 3 év elteltével már az oktatás mindennapi gyakorlatában is érzékelhetők a változások. A pozitív tapasztalatok mellett ugyanakkor több hiányosságra és nehézségre is rámutattak az ellenőrök, amelyeket meg kell még oldani. Először kapták Lencse végre Palvin Barbarát és kislányát, a felvételek igazi like cunamit okoztak az interneten. Az Index beszámolója szerint a magyar modellt és férjét lesifotósok Los Angelesben kapták Lencse végre, amint egy családi sétát tettek. Ez volt az első alkalom, hogy így örökítették meg az újdonsült szülőket, s bár az arcukon látszik, hogy kevesebbet alszanak a pici születése óta, de a rajongóknak a boldogságuk is szemet szúrt.
3: Időjárás.
6: Manapközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű, a maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
6: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton a Szügyi úton és Vácrátóton a Szabadság úton várható.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk a magyar színház történet egyik legismertebb primadonnájának regényes és drámai életét idézi meg Old Tamás Minden jegyel kell című zenés előadása. A produkció október 14-én szerdán este 7 órától látható a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház nagy színpadán. A csillogó operettvilág és a színpadi siker mögött egy különleges fordulatokkal teli élettörténete rajzolódik ki. A ragyogó kulisszák és a tragikusabb pillanatok kontrasztja különleges színházi élményt ígért. Fedák Sári születésének évfordulója alkalmából a színház kedvezményes jegyekkel várja a közönséget. Old Tamás Minden jegy elkelt október 14-én, szerdán este 7 órától Salgó-Tarjánban.

ma már a hétvége járhat a fejében, fejezze be, amit muszáj, a többit pedig nyugodtan engedje el. Ami a bikát illeti, egy kellemes beszélgetés sokat javíthat a hangulatán, este ne sajnálja magától a pihenést. Jó ötletei vannak az ikreknek, és könnyen megtalálja a közös hangot másokkal, használja ezt ki. Ma különösen fontos lehet a ráknak a család, egy közös program igazán jó hétvégi kezdet lehet. Lendületes nap vár az oroszlánra, de ne akarjon mindent egyszerre megoldani. Ami a szüzet illeti, egy apró siker pénteken különösen jó érzéssel töltheti el. Megérdemli a hétvégi kikapcsolódást, nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zene.

Már is folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat a mérleggel, romantikus vagy baráti program telti szebbé az estét, ne maradjon otthon, ha ma felhívják. Kedves Skorpió, egy érdekes hír vagy üzenet meglepheti, figyeljen oda, mert fontos részlet lehet benne. Már az utazást tervezi a nyilas, vagy a következő kalandot a hétvége új élményeket tartogathat. Kedves Bak, hatékonyan zárhatja a hetet, ha mindent elintéz, nyugodt lelkiismerettel pihenhet. Jön a vízöntő, ma érdemes egy kicsit spontánnak lenni, egy váratlan program kellemes meglepetést okozhat, végül a halak érzékenyebb lehet most a szokásosnál, keresse azok társaságát, akik mellett igazán jól érzi magát. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig zene.

Vajon mit érdemes ma ebédelni? Már is mondom, jön a menü ajánló a kirakatban. Kezdjük a Balassa gyarmati Schweik vendéglővel. A mai ebéd paradicsomleves betűtésztával, csontleves, sertés stroganoff tarhonyával, rántott tőkehalfilé jázmirizssel és tartármártással. Leszenye Hubert panzió, gombakrémleves krutonnal, tyúkhúsleves, ördögi csirkemel, tájmártással, rizssel, hasábbal, salátával, tejfölös sertés paprikás, tésztával és uborkával, megylekvárral töltött nudli, rántott pásztorsajt, sonkával töltve, hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu. Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
5: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
6: Reklámot hallottak.
7: Dél van.
6: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. október 9-én a mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Több mint 3 évtizedes papi barátságból indult az a kezdeményezés, amelynek keretében Svájcban szolgáló lelkipásztorok látogattak Balassagyarmatra. A vendéglátó Balogh László esperes plébános volt, aki évfolyam társát a nagyváradi egyházmegyéből származó, de hosszú ideje Svájcban szolgáló Popa Péter atyát és közvetlen társait fogadta. A látogatás különlegessége, hogy bár a vendégpapok mindannyian Svájcban végzik hivatásukat, származásukat tekintve az afrikai kontinensről érkeztek. A delegáció tagjai kifejezetten kíváncsiak voltak Magyarországra és a helyi hitéletre. Balogh László atya hozzátette, a vendégeknek lehetőségük volt megtapasztalni a híres magyar vendégszeretetet. A hívek kérés nélkül is nagy odaadással, süteményekkel és különféle figyelmességekkel várták az afrikai származású atyákat. Balogh László esperes plébánost hallják.
9: Hát honnan ered az egész, erre viszonylag rövid választ lehet adni egy papi barátságból, ami hát most már több mint 30 éve tart, hiszen évfolyamtársak vagyunk Popa Péter atyával, aki nagyváradi egyházmegy és ugyan viszont hosszú évek óta Svájcban szolgál, és az ő svájci közvetlen munkatársai, pap munkatársai azok, akik jöttek. Alapvetően ők nagyon kíváncsiak voltak Magyarországra, és tulajdonképpen ebből indult ki az egész kezdeményezés. Ugye azt kell tudni róluk, hogy ők is Svájcban szolgálnak, de hát nem született svájciak, mert mindannyian az afrikai földrészről származnak. Hát azt gondolom, hogy azért a magyar vendégszeretetet mindenképpen, és most nem arról beszélek, hogy itt a plébánián, mert az úgy gondolom, hogy számunkra természetes, hanem hogy a hívek is milyen odaadással várták őket, úgyhogy ha kértük, ha nem, akkor is azért egyes ütemény, egy-egy étel, vagy valamilyen apróság, vagy talán nem is annyira apróság, de ezek a gesztusok, ezek nagyon számítanak, tehát az a nyílt szívű vendégszeretet, ami szerintem egyébként a magyar emberre jellemző, hogy ezt nem csak itt tapasztaltam meg, hát az itt teljes mértékben így volt a Palóc magyarok meg pláne.
7: A napokban mutatta be a Váci városvezetés a Szérűs kert, ezen belül az iskola város közlekedési koncepcióját. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakossági egyeztetésen a megjelentek kérdéseket is feltehettek az előzetes terveket készítő mérnöki iroda képviselőinek. A bemutatott elképzelés egyik fontos eleme, hogy közlekedési szempontból elkülönítenék az iskola várost a mellette épülő lakóparktól. A tervek szerint a Szérűs kerti iskolák által határolt Bocskai téren további zöld felületeket alakítanának ki, amelyek sportolásra és szabadidős tevékenységre is lehetőséget adnának a diákoknak. A tér jelenlegi parkolóhelyei megszűnnének, ugyanakkor az iskolák környezetében néhány új parkolóhelyet létesítenének. 152 lakásos lakóépületben 165 gépjármű elhelyezését biztosítja a beruházó, az épületből pedig legalább 3 helyen lehetne kihajtani a Kazinczy Lajos utcára. A lakópark előtt további nagy kapacitású parkolóterületet alakítanának ki az autók számára. A gépjárműves megközelítés a tervek szerint a lakópark esetében a Balassagyarmati út felől lenne biztosított. A koncepció szerint ugyanakkor az iskolaváros megközelítése szempontjából nem a további parkolóhelyek kialakítására, hanem a tömegközlekedési lehetőségek fejlesztésére helyeznék a hangsúlyt. A lakossági tájékoztatón felmerült egy új vasúti megálló mellett kisebb iskolabuszok üzembeállítása, valamint a Huszár utca környékén egy új gyalogos aluljáró vagy körforgalom kialakításának lehetősége is. Megtörténtek a szerződés egyeztetések Balassagyarmat, Ipoly Balog és Ipolyság között a közös óvodafejlesztési pályázat kapcsán. Csak Gábor Balassagyarmat város polgármesterének tájékoztatása szerint a 85 millió forintos támogatásból lehetőség nyílik az úgynevezett befogadó pedagógiai szemlélet erősítésére, az óvodai nevelés módszertani megújítására a Balassagyarmati központi óvoda tagintézményeiben és a két felvidéki település óvodáiban. A pénzügyi segítséggel digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Először Pest megyében indul el a Gondolkodó Közösségek párbeszéd sorozat, mely a magyar oktatás megújítását célozza meg, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, egy workshop keretében 50 résztvevővel beszélik át az oktatás, az iskola és a tudás azon kérdésköreit, melyekre a mai és holnap felnövő generációknak szükségük lehet. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Hozzátette, ismerni és érteni kell a helyi szempontokat és szükségleteket, fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja a felvidék.ma hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester, az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Nem sikerült pontot szereznie hazai pályán a Talent 2019 SE-nek a férfi futszál MB2 keleti csoportjának negyedik fordulójában. A Balassagyarmati együttes a CH Klíma ESC DKV Industri Kft. Ellen szenvedett 3-1-es vereséget. Naszály Aladár edző a mérkőzést értékelve elmondta, összességében megérdemelt vendéggyőzelem született, de a csapat teljesítményére büszke, hiszen egy erősebb, rutinosabb gárda ellen is jól helytálltak.
4: Időjárás.
7: Manapközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű. A maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
4: Közlekedés.
7: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton, a Szügyi úton és Vácrátóton, a Szabadság úton várható.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyon szól.
2: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánlóval. Folytatjuk, hogyha szeretik a magyar rockot és a heavy metalt, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Október 9-én pénteken Kalapács koncert lesz Vácott a Madách Imre Művelődési Központban. Kapunyítás este 7 órakor, majd 7:30-tól a Red Rockets melegíti be a közönséget, a fő produkció pedig este 9 órakor érkezik, színpadon a Kalapács, egy este két jubileum és természetesen rengeteg kemény gitár, dob és Kalapács József jellegzetes hangja. Ha a Vácot vagy a környékén élnek és szeretik a magyar rock zenét, akkor október 9-én irány a Madách Imre Művelődési Központ.

Kedves dénesek, ábrahámok és elemérek, Isten éltesse önöket, névnapos rovattal megyünk tovább a kirakatban. A dénes görög eredetű név a Dionysios névből származik, jelentése Dionysosnak ajánlott. Egyébként a görög mitológiában a bor és a szőlő istene volt Dionysos. Az Ábrahám héber eredetű név a sokaság atya, az elemér bizonytalan eredetű régi magyar személynév. Elképzelhető, hogy finn eredetű, amelynek a jelentése valaminek az eleje vagy vezetője. Kedves ünnepeltek névnaposok és szülinaposok, sok boldogságot kívánok önöknek a következő meg a slágerrel.

napi filmajánló rovatunkkal folytatjuk a kirakatot, benne pedig egy aranyos családi film lesz ma a terítéken, ez a Kutyabajnok. Természetes, hogy egy kényelemhez szokott Miami fogorvos nincs éppen elemében Alaszkában, hát még ha hozzáveszük, hogy nem csak az elemekkel kell megküzdenie, hanem 8 volt szánhúzó kutyával is. Ted Brooks, Miami fogorvosa Alaszkába utazik, hogy átvegye örökségét, amikor megérkezik, kiderül, hogy egy ellenséges és fegyelmezetlen kutyafalkát örökölt, amely 7 szibériai szánhúzó kutyából és egy border collie-ból áll. Hősünk ráadásul szembe kerül a mogorva öreg emberrel, Founder Jackkel is, akinek a kutyákra fáj a foga, ezért minden eszközt bevet, hogy a városi puhányt visszaküldje a melegebb éghajlatra. Ted azonban elfogadja a kihívást, Alaszkában marad, és elhatározza, hogy kerül, amibe kerül, megtanul kutyaszánt hajtani. Nagyon aranyos kis családi film, érdemes megnézni a gyerkőcökkel, ez a Kutyabajnok.

0: hírakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk a Magyar Színház történet egyik legismertebb primadonnájának regényes és drámai életét idézi meg Old Tamás Minden jegyel kell című zenés előadása. A produkció október 14-én szerdán este 7 órától látható a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház nagy színpadán. A csillogó operett világ és a színpadi siker mögött egy különleges fordulatokkal teli élettörténete rajzolódik ki. A ragyogó kulisszák és a tragikusabb pillanatok kontrasztja különleges színházi élményt ígér. Fedák Sári születésének évfordulója alkalmából a színház kedvezményes jegyekkel várja a közönséget. Old Tamás Minden jegy elkelt október 14-én szerdán este 7 órától Salgótarjánban.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plus hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő. MG-gál.hu.
3: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést. Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áruautók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
4: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
5: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckooltime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
7: A püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
8: Jó húsban vagy, cibém.
7: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
8: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
9: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
10: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Györfi Betta.
12: Hírek.
11: Megtörténtek a szerződés egyeztetések Balassagyarmat, Ipoly Balog és Ipolyság között a közös óvodafejlesztési pályázat kapcsán. Csak Gábor Balassagyarmat város polgármesterének tájékoztatása szerint a 85 millió forintos támogatásból lehetőség nyílik az úgynevezett befogadó pedagógiai szemlélet erősítésére, az óvodai nevelés módszertani megújítására a Balassagyarmati központi óvoda tagintézményeiben és a két felvidéki település óvodáiban. A pénzügyi segítséggel digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Nem sikerült pontot szereznie hazai pályán a Talent 2019 SE-nek a férfi futszál MB2 keleti csoportjának negyedik fordulójában. A balassagyarmati együttes a CH Klíma ESC DKV Industri Kft. Ellen szenvedett 3-1-es vereséget. Naszály Aladár edző a mérkőzést értékelve elmondta, összességében megérdemelt vendéggyőzelem született, de a csapat teljesítményére büszke, hiszen egy erősebb, rutinosabb gárda ellen is jól helytáltak. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedű Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adottságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentés nem ígéri. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüstjodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni, írja a 24.hu. A startup tagjai azt állítják, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állítottak elő az égben. A lap megjegyzi, hogy maga az eljárás nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is. Először kapták lencse végre Palvin Barbarát és kislányát, a felvételek igazi like cunamit okoztak az interneten. Az Index beszámolója szerint a magyar modellt és férjét lesifotósok Los Angelesben kapták lencse végre, amint egy családi sétát tettek. Ez volt az első alkalom, hogy így örökítették meg az újdonsült szülőket, s bár az arcukon látszik, hogy kevesebbet alszanak a pici születése óta, de a rajongóknak a boldogságuk is szemet szúrt. Már látható a hazai mozikban a Queen Budapest, a legendás zenekar 40 évvel ezelőtti népstadionbeli koncertjének felvétele 4K minőségben és új hangkeveréssel került a vászonra. A fellépés a zenekar életében több szempontból is különleges volt. Ez volt a Queen első stadion koncertje a vasfüggöny mögött, és egyben ez lett Freddie Mercury utolsó rögzített koncertje is.
1: Időjárás.
11: Manapközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű, a maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
9: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
11: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton a Szügyi úton és Vácrátóton a Szabadság úton várható.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
9: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Kétnapos rendezvénnyel várják az érdeklődőket október 9-én és 10-én Csörökben, a Phoenix Liget és Sportpálya területén, ahol a 6. Csörögi Közösségi Napok kínál változatos programokat, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken este 7 órától a Váci Néptánc Együttes műsorával indul a program, majd 7:30-tól látványos tűzzsonglőr bemutató következik. A zene szerelmeseinek is érdemes lesz Csörökbe látogatniuk. 8:30-től Takács Nikolász lép színpadra, este 9-től pedig Zoller Zsolt pianóband gondoskodik a jó hangulatról. Szombaton már délután 1 órától várják a közönséget. Rally Flash bemutató és élményautózás színesíti a programot. 3 órától a gyerekeket Kalap Jakab várja, 5 órától pedig a Derbi zenekar lép színpadra. Este 7 órakor jön a hagyományosnak számító sörívó verseny, majd 7:30-tól a Phoenix fióka avatás és a polgármesteri köszöntő következik. A szombatesti programot 8 órától a Vétek koncertje teszi még emlékezetesebbé. 9 órakor pedig látványos tűzijáték zárja az esti műsort, aki pedig ezután sem indulna haza, annak 9:30-től DJ Henrik biztosítja a buli hangulatot. 6. Csörögi Közösségi Napok, október 9-én és 10-én Csörökben, a Phoenix Ligetben. A programok ingyenesek.

Megafon kirakat, benne pedig a könyvajánló rovattal folytatjuk tovább a toszkán gyermek Rice Bowen könyve. A New York Times sikerszerzőinek lebilincselő regénye egy bátor fiatal nőről, aki a múlt titkainak nyomába ered. 1944 a brit pilóta Hugo Langley ejtőernyővel kiugrik, találatot kapott gépéből, és a németek által megszállt Toszkánában ér földet. A súlyosan sebesült férfi egy kolostor romjai és a gyönyörű Sofia Bartoli mellett talál menedéket, ám kibontakozó szerelmüknek egy árulás vet véget. 1973 Hugo elhidegült lánya Johanna hazatér vidéki otthonukba, hogy intézkedjen apja temetése felől. A férfi személyes holmiának rendezgetése közben felbontatlan levelet talál, amelyet egy bizonyos Szófiának címeztek. Miután elolvassa, Johanna Toszkánába utazik, hogy megismerje apja a rejtélyes múltját és önmagát. Rice Bowen regényét olvasva szinte ott érezzük magunkat a zöldellő olajfák árnyékában, orrunkat kényezteti a toszkán konyha incsiklandó illata, és fülünkbe cseng az olasz nyelv semmilyen sem fogható dallamossága. Ez Rice Bowentől a Toszkán gyermek című könyve.

A Balassa Gyarmati Madács mozi mai ajánlójával megyünk tovább a Megas lágerek között. A mai napon Balassa Gyarmaton 2-től és 6-tól megnézhetik a Múltad a jövőt című filmet, 2-től Extázis, illetve Macskák a múzeumban második rész, 4 órakor vetítik a Vadon szívét, az El Camino-t, a Rolling Loud-ot és a Queen Budapest, 6-kor a Kaptár, illetve 6-kor és 8-kor a másik Mami egy horrorfilm, szintén 6-tól és 8-tól Anne Hathaway-jel a főszerepben Verity. A Bárány, amit akarsz, valamint Mami Blue este 8-tól. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne lesz a következő órában, és előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítólatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
7: A Balassagyarmati Speciál Óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
5: Speciál Óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
0: Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani. A következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adottságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentés nem ígéri. A háziorvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél. A szlovák állami tanfelügyelet szerint kevesebb passzív figyelés, több együttműködés, felfedezés és probléma megoldás jellemzi a tanórákat azokban az alapiskolákban, amelyek elsőként kapcsolódtak be a szlovákiai tantervi reformba, írja a felvidék.ma hírportál. A 22 alapiskolában végzett vizsgálat szerint 3 év elteltével már az oktatás mindennapi gyakorlatában is érzékelhetők a változások. A pozitív tapasztalatok mellett ugyanakkor több hiányosságra és nehézségre is rámutattak az ellenőrök, amelyeket meg kell még oldani. Először kapták lencse végre Palvin Barbarát és kislányát, a felvételek igazi like cunamit okoztak az interneten. Az Index beszámolója szerint a magyar modellt és férjét lesifotósok Los Angelesben kapták lencse végre, amint egy családi sétát tettek. Ez volt az első alkalom, hogy így örökítették meg az újdonsült szülőket, s bár az arcukon látszik, hogy kevesebbet alszanak a pici születése óta, de a rajongóknak a boldogságuk is szemet szúrt.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 Hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Manapközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű. A maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
3: Közlekedés.
0: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton a Szügyi úton és Vácrátóton a Szabadság úton várható.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
8: Nagyon szól.
9: Indul egy újabb óra, ez a kirakat program ajánlóval. Folytatjuk, hogyha szeretik a magyar rockot és a heavy metalt, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Október 9-én pénteken Kalapács koncert lesz Vácott a Madách Imre művelődési központban. Kapunyítás este 7 órakor, majd 7:30-tól a Red Rockets melegíti be a közönséget, a fő produkció pedig este 9 órakor érkezik, színpadon a Kalapács, egy este két jubileum és természetesen rengeteg kemény gitár, dob és Kalapács József jellegzetes hangja. Ha a Vácott vagy a környékén élnek és szeretik a magyar rock zenét, akkor október 9-én irány a Madách Imre művelődési központ.

életmód rovata meg a slágerek között a Kirakadban. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, Réde Ireni a mikrofonnál. Hogyha szeretnének egy egyszerű, mégis hatékony mozgásformát beiktatni a mindennapokba, nem feltétlenül kell edzőterembe menni. Már a gyors gyaloglás is segíthet rengeteget. A lényeg, hogy ne kényelmes sétatempóban haladjunk, hanem olyan lendülettel, hogy érezzük, egy picit megemelkedik a pulzusunk, gyorsabban veszük a levegőt, de még tudunk beszélgetni közben. A gyors gyaloglás megmozgatja az egész testet, javítja az állóképességet, és rendszeresen végezve támogatja a szív- és érrendszer egészségét is. Ráadásul az ízületeket általában kevésbé terheli, mint a futás. És ami talán a legjobb benne, hogy nem kell hozzá különleges felszerelés sem. Egy kényelmes cipő, egy kis idő, és már indulhatunk is. Nem sokára folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat, most viszont zenélünk.

Minden idők legnagyobb slágerei között folytatjuk tovább az életmód rovatot a gyors gyaloglás előnyeivel. A gyors gyaloglásnak nem csak fizikai előnyei vannak. Egy kiadó séta után sokan frissebbnek, energikusabbnak érzik magukat, és a szabadban töltött idő a hangulatnak is jót tehet. Ráadásul könnyű beilleszteni a hétköznapokba. Ha van rá lehetőség, egy-egy rövidebb autóút helyett sétáljunk, ebéd után menjünk egy kört a környéken, vagy munka után szálljunk 20-30 percet egy tempós sétára. Nem kell rögtön hosszú távokra gondolni. A rendszeresség sokkal fontosabb, mint az, hogy egyszerre mennyit teljesítünk. Úgyhogy, ha ma este még jól esne egy kis mozgás, húzzanak kényelmes cipőt, induljanak el, és sétáljanak egy jó tempóban. Lehet, hogy mire hazaérnek, nem csak a lépésszámuk lesz több, hanem a kedvük is jobb lesz, úgyhogy munka után irány a jó kis cipő és a séta.

0: Jobb slágerei nem sokára pörögnek tovább, ez a Kirakat. Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Kellemes napot kívánok mindenkinek, illetve jó munkát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
5: Itt a Megafon.
0: Megafon. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
0: Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára. Gyurko Szilvia a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte. Az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére. Például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházás szeretne a kormány végrehajtani. A következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek. Nem támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését, mert az veszélyezteti a magyar kis és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást a vállalkozásban működő termelő tőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják. Jelezték, a pénzügyminisztérium saját hatásvizsgálata is elismeri, hogy a vagyonadó egyes vállalkozások tulajdonosait magasabb osztalék kifizetésére, ezzel a tőke növekedésének fékezésére ösztönözheti, ezzel hátrát adva a beruházásokat. A szervezet szerint ezt a kockázatot a törvényben kezelni kell, ezért részletes gazdasági hatásvizsgálatot kérnek. Már látható a hazai mozikban a Queen Budapest, a legendás zenekar 40 évvel ezelőtti Népstadionbeli koncertjének felvétele 4K minőségben és új hangkeveréssel került a vászonra. A fellépés a zenekar életében több szempontból is különleges volt. Ez volt a Queen első stadion koncertje a vasfüggöny mögött, és egyben ez lett Freddie Mercury utolsó rögzített koncertje is.
3: Időjárás.
0: Manapközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű. A maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
5: Közlekedés.
0: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton a Szügyi úton és Vácrátóton a Szabadság úton várható.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Kétnapos rendezvénnyel várják az érdeklődőket október 9-én és 10-én Csörökben, a Phoenix Liget és Sportpálya területén, ahol a 6. Csörögi Közösségi Napok kínál változatos programokat, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken este 7 órától a Váci Néptánc Együttes műsorával indul a program, majd 7:30-tól látványos tűzzsonglőr bemutató következik. A zene szerelmeseinek is érdemes lesz Csörökbe látogatniuk. 8:30-től Takács Nikolász lép színpadra, este 9-től pedig Zoller Zsolt Piano Band gondoskodik a jó hangulatról. Szombaton már délután 1 órától várják a közönséget.
6: Rally Flash bemutató és élményautózás színesíti a programot. 3 órától a gyerekeket Kalap Jakab várja, 5 órától pedig a Derbi zenekar lép színpadra. Este 7 órakor jön a hagyományosnak számító sörivó verseny, majd 7:30-tól a Főnix fióka avatás és a polgármesteri köszöntő következik. A szombatesti programot 8 órától a Vétek koncertje teszi még emlékezetesebbé. 9 órakor pedig látványos tűzijáték zárja az esti műsort, aki pedig ezután sem indulna haza, annak 9:30-től DJ Henrik biztosítja a buli hangulatot. 6. csörögi közösségi napok, október 9-én és 10-én Csörökben, a Főnix Ligetben. A programok ingyenesek.

őszi vakáció Rómában, nagyvilágrovattal megyünk tovább a kirakatban, hogyha egy igazán hangulatos őszi kiruccanást terveznek, Róma ilyenkor is remek választás. A nyári nagy meleg után kellemesebb a városban sétálni, és talán még jobb érzés hosszasan barangolni a történelmi utcákon. Rómában persze szinte lehetetlen unatkozni. Egyik pillanatban az ókori romok között sétálunk, a következőben pedig már egy apró kávézó teraszán ülünk egy eszpresszóval a kezünkben. Érdemes újra megnézni a Kolosseumot, elsétálni a Trevi kúthoz, majd tovább indulni a Pantheon vagy a Piazza Navona felé. Ősszel különösen kellemes lehet egyszerűen csak céltalanul sétálni, és hagyni, hogy a város vezessen minket. És persze egy római nap után nem lehet ugye kihagyni a jó pizzát, a tésztát vagy a gelátót. Hamarosan folytatjuk tovább Rómával, előtte zenélünk.

Utazunk egy picit gondolatban, Rómában járunk a mai nagyvilág rovatban. Egyik legnagyobb varázsa talán éppen az, hogy nem kell mindent egyszerre megnézni. Ha őszi vakációra érkezünk, hagyjunk időt arra is, hogy egyszerűen csak élvezzük a várost. Reggel egy jó kis kávé vagy egy cornetto valamelyik kis bárban, utána séta a spanyol lépcső környékén, délután egy múzeum vagy egy hosszú ebéd, este pedig egy pohár bor valamelyik hangulatos trattóriában. És ha már Rómában vagyunk, érdemes egy picit a turista útvonalakról is letérni. Egy kis mellékutca, egy apró tér, egy helyi piac, vagy egy családi étterem sokszor sokkal többet ad, mint amikor egy nevezetességtől rohanunk a másikig. Rómát nem csak megnézni érdemes, Rómát át kell élni, lassan, jókat sétálva, jókat enni, és közben egyszerűen csak élvezni a dolce vitát. Ez volt a nagy világrovat, remélem, hogy kedvet kaptak az utazáshoz, most pedig pörögnek tovább a Megaslágerek.

0: Ez volt a mai kirakat, köszönöm, hogy ma is velem tartottak, legyen szép a péntek estéjük, töltsék kellemesen a hétvégét, és vigyázzanak magukra, remélem, hogy jut egy kis pihenésre is idő a hétvégén, jó társaságra, zenére, finom ételekre, és valamire, amit igazán szeretnek. Hétfőn újra találkozunk, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
4: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 000 kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
5: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
6: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
7: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
8: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
9: Jó húsban vagy, cibém.
8: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
9: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
10: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
0: A napokban mutatta be a Váci városvezetés a szérűs kert, ezen belül az iskola város közlekedési koncepcióját. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakossági egyeztetésen a megjelentek kérdéseket is feltehettek az előzetes terveket készítő mérnöki iroda képviselőinek. A bemutatott elképzelés egyik fontos eleme, hogy közlekedési szempontból elkülönítenék az iskola várost a mellette épülő lakóparktól. A tervek szerint a szérűs kerti iskolák által határolt Bocskai téren további zöld felületeket alakítanának ki. amelyek sportolásra és szabadidős tevékenységre is lehetőséget adnának a diákoknak. A tér jelenlegi parkolóhelyei megszűnnének, ugyanakkor az iskolák környezetében néhány új parkolóhelyet létesítenének. 152 lakásos lakóépületben 165 gépjármű elhelyezését biztosítja a beruházó, az épületből pedig legalább három helyen lehetne kihajtani a Kazinczy Lajos utcára. A lakópark előtt további nagy kapacitású parkolóterületet alakítanának ki az autók számára. A gépjárműves megközelítés a tervek szerint a lakópark esetében a Balassagyarmati út felől lenne biztosított. A koncepció szerint ugyanakkor az iskolaváros megközelítése szempontjából nem a további parkolóhelyek kialakítására, hanem a tömegközlekedési lehetőségek fejlesztésére helyeznék a hangsúlyt. A lakossági tájékoztatón felmerült egy új vasúti megálló mellett kisebb iskolabuszok üzembeállítása, valamint a Huszár utca környékén egy új gyalogos aluljáró vagy körforgalom kialakításának lehetősége is. Először Pest megyében indul el a Gondolkodó Közösségek Párbeszéd sorozat, mely a magyar oktatás megújítását célozza meg, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, egy workshop keretében 50 résztvevővel beszélik át az oktatás, az iskola és a tudás azon kérdésköreit, melyekre a mai és holnap felnövő generációknak szükségük lehet. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Hozzátette, ismerni és érteni kell a helyi szempontokat és szükségleteket, fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja a felvidék.ma hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani. A következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek. A francia rendfenntartó erők nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozó középiskolások ellen, jelentette ki a francia miniszterelnök a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen tervezett újabb országos akciónap kapcsán. A kormányfő úgy fogalmazott, október végén válaszolnak az iskolások követeléseire. Laurent Nunez belügyminiszter a helyzet kapcsán arról beszélt, a rendőrség arányosan használ erőt a demonstrálók ellen, ugyanakkor bejelentette a hanggránátok használatának felfüggesztését az oszlatásokhoz, miután egy 15 éves fiúnak hétfőn leszakadt a keze, amikor felszedett egy ilyen gránátot, amelyet a rendőrök dobtak a fiatalok felé.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
0: Manapközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék már nem valószínű, a maximumok 18 Celsius fok körül alakulnak.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: Nyékiautóház.hu.
2: Közlekedés.
0: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton, a Szügyi úton és Vácrátóton, a Szabadság úton várható.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
12: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Több mint három évtizedes papi barátságból indult az a kezdeményezés, amelynek keretében Svájcban szolgáló lelkipásztorok látogattak Balassagyarmatra. A vendéglátó Balogh László esperes plébános volt, aki évfolyam társát a nagyváradi egyházmegyéből származó, de hosszú ideje Svájcban szolgáló Popa Péter atyát és közvetlen társait fogadta. A látogatás különlegessége, hogy bár a vendégpapok mindannyian Svájcban végzik hivatásukat, származásukat tekintve az afrikai kontinensről érkeztek. A delegáció tagjai kifejezetten kíváncsiak voltak Magyarországra és a helyi hitéletre. Balogh László atya hozzátette, a vendégeknek lehetőségük volt megtapasztalni a híres magyar vendégszeretetet. A hívek kérés nélkül is nagy odaadással, süteményekkel és különféle figyelmességekkel várták az afrikai származású atyákat. Megtörténtek a szerződés egyeztetések Balassagyarmat, Ipoly Balogh és Ipolyság között a közös óvodafejlesztési pályázat kapcsán. Csak Gábor Balassagyarmat város polgármesterének tájékoztatása szerint a 85 millió forintos támogatásból lehetőség nyílik az úgynevezett befogadó pedagógiai szemlélet erősítésére, az óvodai nevelés módszertani megújítására a Balassagyarmati központi óvoda tagintézményeiben és a két felvidéki település óvodáiban. A pénzügyi segítséggel digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja a felvidék.ma hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester, az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára. Gyurkó Szilvia a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére. Például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben.
0: Közlekedés.
1: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton, a Szügyi úton és Vácrátóton, a Szabadság úton várható.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.

Ez a Megafon.

0: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
1: Gyere, Morzsi! Gyere, Moxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, Moxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
0: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Több mint 3 évtizedes papi barátságból indult az a kezdeményezés, amelynek keretében Svájcban szolgáló lelkipásztorok látogattak Balassagyarmatra. A vendéglátó Balog László esperes plébános volt, aki évfolyam társát a nagyváradi egyházmegyéből származó, de hosszú ideje Svájcban szolgáló Popa Péter atyát és közvetlen társait fogadta. A látogatás különlegessége, hogy bár a vendégpapok mindannyian Svájcban végzik hivatásukat, származásukat tekintve az afrikai kontinensről érkeztek. A delegáció tagjai kifejezetten kíváncsiak voltak Magyarországra és a helyi hitéletre. Balog László atya hozzátette, a vendégeknek lehetőségük volt megtapasztalni a híres magyar vendégszeretetet. A hívek kérés nélkül is nagy odaadással, süteményekkel és különféle figyelmességekkel várták az afrikai származású atyákat. Megtörténtek a szerződés egyeztetések Balassagyarmat, Ipoly Balog és Ipolyság között a közös óvodafejlesztési pályázat kapcsán. Csak Gábor Balassagyarmat város polgármesterének tájékoztatása szerint a 85 millió forintos támogatásból lehetőség nyílik az úgynevezett befogadó pedagógiai szemlélet erősítésére, az óvodai nevelés módszertani megújítására a Balassagyarmati központi óvoda tagintézményeiben és a két felvidéki település óvodáiban. A pénzügyi segítséggel digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja a felvidék.ma hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester, az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára. Gyurko Szilvia a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte. Az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére. Például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben.
4: Közlekedés.
6: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, Trafipax pedig Balassagyarmaton a Szügyi úton és Vácrátóton a Szabadság úton várható.
4: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
7: mega jó hangulatban.
8: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám. Reklám. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 18 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. október 9-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Több mint 3 évtizedes papi barátságból indult az a kezdeményezés, amelynek keretében Svájcban szolgáló lelkipásztorok látogattak Balassagyarmatra. A vendéglátó Balogh László esperes plébános volt, aki évfolyam társát a Nagyváradi Egyházmegyéből származó, de hosszú ideje Svájcban szolgáló Popa Péter atyát és közvetlen társait fogadta. A látogatás különlegessége, hogy bár a vendégpapok mindannyian Svájcban végzik hivatásukat, származásukat tekintve az afrikai kontinensről érkeztek. A delegáció tagjai kifejezetten kíváncsiak voltak Magyarországra és a helyi hitéletre. Balogh László atya hozzátette, a vendégeknek lehetőségük volt megtapasztalni a híres magyar vendégszeretetet. A hívek kérés nélkül is nagy odaadással, süteményekkel és különféle figyelmességekkel várták az afrikai származású atyákat. Balogh László esperes plébánost hallják.
6: Hát honnan ered az egész, erre viszonylag rövid választ lehet adni egy papi barátságból, ami hát most már több mint 30 éve tart, hiszen évfolyamtársak vagyunk Popa Péter atyával, aki Nagyváradi Egyházmegyés ugyan, viszont hosszú évek óta Svájcban szolgál, és az ő svájci közvetlen munkatársai, pap munkatársai azok, akik jöttek. Alapvetően ők nagyon kíváncsiak voltak Magyarországra, és tulajdonképpen ebből indult ki az egész kezdeményezés. Ugye azt kell tudni róluk, hogy ők is Svájcban szolgálnak, de hát nem született svájciak, mert mindannyian az afrikai földrészről származnak. Hát azt gondolom, hogy azért a magyar vendégszeretetet mindenképpen is, most nem arról beszélek, hogy itt a plébánián, mert az úgy gondolom, hogy számunkra természetes, hanem hogy a hívek is milyen odaadással várták őket, úgyhogy ha kértük, hanem akkor is azért egy-egyes ütemény, egy-egy étel, vagy valamilyen apróság, vagy talán nem is annyira apróság, de ezek a gesztusok, ezek nagyon számítanak, tehát az a nyílt szívű vendégszeretet, ami szerintem egyébként a magyar emberre jellemző, hogy ezt nem csak itt tapasztaltam meg, hát az itt teljes mértékben így volt a Palóc magyarok meg pláne.
4: A napokban mutatta be a Váci városvezetés a Szérűs kert, ezen belül az iskola város közlekedési koncepcióját. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakossági egyeztetésen a megjelentek kérdéseket is feltehettek az előzetes terveket készítő mérnöki iroda képviselőinek. A bemutatott elképzelés egyik fontos eleme, hogy közlekedési szempontból elkülönítenék az iskola várost a mellette épülő lakóparktól. A tervek szerint a Szérűs kerti iskolák által határolt Bocskai téren további zöld felületeket alakítanának ki, amelyek sportolásra és szabadidős tevékenységre is lehetőséget adnának a diákoknak. A tér jelenlegi parkolóhelyei megszűnnének, ugyanakkor az iskolák környezetében néhány új parkolóhelyet létesítenének. 152 lakásos lakóépületben 165 gépjármű elhelyezését biztosítja a beruházó, az épületből pedig legalább 3 helyen lehetne kihajtani a Kazinczy Lajos utcára. A lakópark előtt további nagy kapacitású parkolóterületet alakítanának ki az autók számára. A gépjárműves megközelítés a tervek szerint a lakópark esetében a Balassagyarmati út felől lenne biztosított. A koncepció szerint ugyanakkor az iskolaváros megközelítése szempontjából nem a további parkolóhelyek kialakítására, hanem a tömegközlekedésre közlekedési lehetőségek fejlesztésére helyeznék a hangsúlyt. A lakossági tájékoztatón felmerült egy új vasúti megálló mellett kisebb iskolabuszok üzembeállítása, valamint a Huszár utca környékén egy új gyalogos aluljáró vagy körforgalom kialakításának lehetősége is. Megtörténtek a szerződés egyeztetések Balassagyarmat, Ipoly Balog és Ipolyság között a közös óvodafejlesztési pályázat kapcsán. Csak Gábor Balassagyarmat város polgármesterének tájékoztatása szerint a 85 millió forintos támogatásból lehetőség nyílik az úgynevezett befogadó pedagógiai szemlélet erősítésére, az óvodai nevelés módszertani megújítására a Balassagyarmati központi óvoda tagintézményeiben és a két felvidéki település óvodáiban. A pénzügyi segítséggel digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Először Pest megyében indul el a Gondolkodó Közösségek párbeszéd sorozat, mely a magyar oktatás megújítását célozza meg, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, egy workshop keretében 50 résztvevővel beszélik át az oktatás, az iskola és a tudás azon kérdésköreit, melyekre a mai és holnap felnövő generációknak szükségük lehet. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Hozzátette, ismerni és érteni kell a helyi szempontokat és szükségleteket, fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja felvidék.ma hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Nem sikerült pontot szereznie hazai pályán a Talent 2019 SE-nek a férfi futszál MB2 keleti csoportjának negyedik fordulójában. A balassagyarmati együttes a CH Klíma ESC DKV Industri Kft. Ellen szenvedett 3-1-es vereséget. Naszály Aladár edző a mérkőzést értékelve elmondta, összességében megérdemelt vendéggyőzelem született, de a csapat teljesítményére büszke, hiszen egy erősebb, rutinosabb gárda ellen is jól helytálltak.
3: Közlekedés.
4: Éjszakai trafipax várható a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Salgótarjánban az Ötvözetgyár úton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
2: Mega jó hangulatban. Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
4: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
0: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
5: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áruautók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
7: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
8: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
9: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
8: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
10: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
11: Jó húsban vagy, cibém.
10: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
11: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
12: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
13: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
13: Megtörténtek a szerződés egyeztetések Balassagyarmat, Ipoly Balog és Ipolyság között a közös óvodafejlesztési pályázat kapcsán. Csak Gábor Balassagyarmat város polgármesterének tájékoztatása szerint a 85 millió forintos támogatásból lehetőség nyílik az úgynevezett befogadó pedagógiai szemlélet erősítésére, az óvodai nevelés módszertani megújítására a Balassagyarmati központi óvoda tagintézményeiben és a két felvidéki település óvodáiban. A pénzügyi segítséggel digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Nem sikerült pontot szereznie hazai pályán a Talent 2019 esernek a férfi futszál MB2 keleti csoportjának negyedik fordulójában. A Balassagyarmati együttes a CH Klíma ESC DKV Industri Kft. Ellen szenvedett 3-1-es vereséget. Naszály Aladár edző a mérkőzést értékelve elmondta, összességében megérdemelt vendéggyőzelem született, de a csapat teljesítményére büszke, hiszen egy erősebb, rutinosabb gárda ellen is jól helytáltak. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adottságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentés nem ígéri. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüstjodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni, írja a 24.hu. A startup tagjai azt állítják, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állítottak elő az égben. A lap megjegyzi, hogy maga az eljárás nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is. Először kapták lencse végre Palvin Barbarát és kislányát, a felvételek igazi like cunamit okoztak az interneten. Az Index beszámolója szerint a magyar modellt és férjét lesifotósok Los Angelesben kapták lencse végre, amint egy családi sétát tettek. Ez volt az első alkalom, hogy így örökítették meg az újdonsült szülőket, s bár az arcukon látszik, hogy kevesebbet alszanak a pici születése óta, de a rajongóknak a boldogságuk is szemet szúrt. Már látható a hazai mozikban a Queen Budapest, a legendás zenekar 40 évvel ezelőtti népstadionbeli koncertjének felvétele 4K minőségben és új hangkeveréssel került a vászonra. A fellépés a zenekar életében több szempontból is különleges volt. Ez volt a Queen első stadionkoncertje a vasfüggöny mögött, és egyben ez lett Freddie Mercury utolsó rögzített koncertje is.
1: Közlekedés.
13: Éjszakai trafipax várható a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
9: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A napokban mutatta be a Váci városvezetés a szérűs kert, ezen belül az iskola város közlekedési koncepcióját. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakossági egyeztetésen a megjelentek kérdéseket is feltehettek az előzetes terveket készítő mérnöki iroda képviselőinek. A bemutatott elképzelés egyik fontos eleme, hogy közlekedési szempontból elkülönítenék az iskola várost a mellette épülő lakóparktól. A tervek szerint a szérűs kerti iskolák által határolt Bocskai téren további zöld felületeket alakítanának ki, amelyek sportolásra és szabadidős tevékenységre is lehetőséget adnának a diákoknak. A tér jelenlegi parkolóhelyei megszűnnének, ugyanakkor az iskolák környezetében néhány új parkolóhelyet létesítenének. 152 lakásos lakóépületben 165 gépjármű elhelyezését biztosítja a beruházó, az épületből pedig legalább három helyen lehetne kihajtani a Kazinczy Lajos utcára. A lakópark előtt további nagy kapacitású parkolóterületet alakítanának ki az autók számára. A gépjárműves megközelítés a tervek szerint a lakópark esetében a Balassagyarmati út felől lenne biztosított. A koncepció szerint ugyanakkor az iskolaváros megközelítése szempontjából nem a további parkolóhelyek kialakítására, hanem a tömegközlekedési lehetőségek fejlesztésére helyeznék a hangsúlyt. A lakossági tájékoztatón felmerült egy új vasúti megálló mellett kisebb iskolabuszok üzembeállítása, valamint a Huszár utca környékén egy új gyalogos aluljáró vagy körforgalom kialakításának lehetősége is. Először Pest megyében indul el a Gondolkodó Közösségek párbeszéd sorozat, mely a magyar oktatás megújítását célozza meg, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, egy workshop keretében 50 résztvevővel beszélik át az oktatás, az iskola és a tudás azon kérdésköreit, melyekre a mai és holnap felnövő generációknak szükségük lehet. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Hozzátette, ismerni és érteni kell a helyi szempontokat és szükségleteket, fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja a felvidék.ma hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani, a következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek. A francia rendfenntartó erők nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozó középiskolások ellen, jelentette ki a francia miniszterelnök a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen tervezett újabb országos akciónap kapcsán. A kormányfő úgy fogalmazott, október végén válaszolnak az iskolások követeléseire. Laurent Nunez belügyminiszter a helyzet kapcsán arról beszélt, a rendőrség arányosan használ erőt a demonstrálók ellen, ugyanakkor bejelentette a hanggránátok használatának felfüggesztését az oszlatásokhoz, miután egy 15 éves fiúnak hétfőn leszakadt a keze, amikor felszedett egy ilyen gránátot, amelyet a rendőrök dobtak a fiatalok felé.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipax várható a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Salgótarjánban az Ötvözetgyár úton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most
2: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani. A következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adottságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentés nem ígéri. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél. A szlovák állami tanfelügyelet szerint kevesebb passzív figyelés, több együttműködés, felfedezés és probléma megoldás jellemzi a tanórákat azokban az alapiskolákban, amelyek elsőként kapcsolódtak be a szlovákiai tantervi reformba, írja a felvidék.ma hírportál. A 22 alapiskolában végzett vizsgálat szerint 3 év elteltével már az oktatás mindennapi gyakorlatában is érzékelhetők a változások. A pozitív tapasztalatok mellett ugyanakkor több hiányosságra és nehézségre is rámutattak az ellenőrök, amelyeket meg kell még oldani. Először kapták lencse végre Palvin Barbarát és kislányát, a felvételek igazi like cunamit okoztak az interneten. Az Index beszámolója szerint a magyar modellt és férjét lesifotósok Los Angelesben kapták lencse végre, amint egy családi sétát tettek. Ez volt az első alkalom, hogy így örökítették meg az újdonsült szülőket, s bár az arcukon látszik, hogy kevesebbet alszanak a pici születése óta, de a rajongóknak a boldogságuk is szemet szúr.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipax várható a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. október 9-én a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Több mint 3 évtizedes papi barátságból indult az a kezdeményezés, amelynek keretében Svájcban szolgáló lelkipásztorok látogattak Balassagyarmatra. A vendéglátó Balogh László esperes plébános volt, aki évfolyam társát a nagyváradi egyházmegyéből származó, de hosszú ideje Svájcban szolgáló Popa Péter atyát és közvetlen társait fogadta. A látogatás különlegessége, hogy bár a vendégpapok mindannyian Svájcban végzik hivatásukat, származásukat tekintve az afrikai kontinensről érkeztek. A delegáció tagjai kifejezetten kíváncsiak voltak Magyarországra és a helyi hitéletre. Balogh László atya hozzátette, a vendégeknek lehetőségük volt megtapasztalni a híres magyar vendégszeretetet. A hívek kérés nélkül is nagy odaadással, süteményekkel és különféle figyelmességekkel várták az afrikai származású atyákat. Balogh László esperes plébánost hallják.
4: Hát honnan ered az egész, erre viszonylag rövid választ lehet adni egy papi barátságból, ami hát most már több mint 30 éve tart, hiszen évfolyamtársak vagyunk Popa Péter atyával, aki nagyváradi egyházmegy és ugyan viszont hosszú évek óta Svájcban szolgál, és az ő svájci közvetlen munkatársai, pap munkatársai azok, akik jöttek. Alapvetően ők nagyon kíváncsiak voltak Magyarországra, és tulajdonképpen ebből indult ki az egész kezdeményezés. Ugye azt kell tudni róluk, hogy ők is Svájcban szolgálnak, de hát nem született svájciak, mert mindannyian az afrikai földrészről származnak. Hát azt gondolom, hogy azért a magyar vendégszeretetet mindenképpen, és most nem arról beszélek, hogy itt a plébánián, mert az úgy mondanom, hogy számunkra természetes, hanem hogy a hívek is milyen odaadással várták őket, úgyhogy ha kértük, ha nem, akkor is azért egy-egyes ütemény, egy-egy étel, vagy valamilyen apróság, vagy talán nem is annyira apróság, de ezek a gesztusok, ezek nagyon számítanak, tehát az a nyílt szívű vendégszeretet, ami szerintem egyébként a magyar emberre jellemző, ugye ezt nem csak itt tapasztaltam meg, hát az itt teljes mértékben így volt a Palóc magyarok meg pláne.
3: A napokban mutatta be a Váci városvezetés a Szérűs kert, ezen belül az iskola város közlekedési koncepcióját. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakossági egyeztetésen a megjelentek kérdéseket is feltehettek az előzetes terveket készítő mérnöki iroda képviselőinek. A bemutatott elképzelés egyik fontos eleme, hogy közlekedési szempontból elkülönítenék az iskola várost a mellette épülő lakóparktól. A tervek szerint a Szérűs kerti iskolák által határolt Bocskai téren további zöld felületeket alakítanának ki, amelyek sportolásra és szabadidős tevékenységre is lehetőséget adnának a diákoknak. A tér jelenlegi parkolóhelyei megszűnnének, ugyanakkor az iskolák környezetében néhány új parkolóhelyet létesítenének. 152 lakásos lakóépületben 165 gépjármű elhelyezését biztosítja a beruházó, az épületből pedig legalább 3 helyen lehetne kihajtani a Kazinczy Lajos utcára. A lakópark előtt további nagy kapacitású parkolóterületet alakítanának ki az autók számára. A gépjárműves megközelítés a tervek szerint a lakópark esetében a Balassagyarmati út felől lenne biztosított. A koncepció szerint ugyanakkor az iskolaváros megközelítése szempontjából nem a további parkolóhelyek kialakítására, hanem a tömegközlekedési lehetőségek fejlesztésére helyeznék a hangsúlyt. A lakossági tájékoztatón felmerült egy új vasúti megálló mellett kisebb iskolabuszok üzembeállítása, valamint a Huszár utca környékén egy új gyalogos aluljáró vagy körforgalom kialakításának lehetősége is. Megtörténtek a szerződés egyeztetések Balassagyarmat, Ipoly Balogh és Ipolyság között a közös óvodafejlesztési pályázat kapcsán. Csak Gábor Balassagyarmat város polgármesterének tájékoztatása szerint a 85 millió forintos támogatásból lehetőség nyílik az úgynevezett befogadó pedagógiai szemlélet erősítésére, az óvodai nevelés módszertani megújítására a Balassagyarmati központi óvoda tagintézményeiben és a két felvidéki település óvodáiban. A pénzügyi segítséggel digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Először Pest megyében indul el a Gondolkodó Közösségek párbeszéd sorozat, mely a magyar oktatás megújítását célozza meg, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, egy workshop keretében 50 résztvevővel beszélik át az oktatás, az iskola és a tudás azon kérdésköreit, melyekre a mai és holnap felnövő generációknak szükségük lehet. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Hozzátette, ismerni és érteni kell a helyi szempontokat és szükségleteket, fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban. A helyi értékekkel, az épített örökséggel és a kulturális hagyatékkal ismerkedhetnek meg a gyermekek abban a kifestőben, amelyet a napokban osztanak szét az ipolysági tanintézményekben, írja a felvidék.ma hírportál. Az Ipolyság az Én Városom című ismeretterjesztő kiadványt az oktató-nevelő munkában is hasznosítani tudják a legkisebbekkel foglalkozó pedagógusok. Nagy Tíme, a alpolgármester, az egyik osztálybeli átadón azt mondta, ez a kifestő az ipolyságiakról szól, a város történelme, ismert épületei és természete elevenedik meg alapjain. Nem sikerült pontot szereznie hazai pályán a Talent 2019 SR-nek a férfi futszál MB2 keleti csoportjának negyedik fordulójában. A balassagyarmati együttes a CH Klíma ESC DKV Industri Kft. Ellen szenvedett 3-1-es vereséget. Naszály Aladár edző a mérkőzést értékelve elmondta, összességében megérdemelt vendéggyőzelem született, de a csapat teljesítményére büszke, hiszen egy erősebb, rutinosabb gárda ellen is jól helytálltak.
0: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipax várható a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára. Gyurko Szilvia a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte. Az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére. Például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani. A következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek. Nem támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését, mert az veszélyezteti a magyar kis és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást a vállalkozásban működő termelő tőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják. Jelezték, a pénzügyminisztérium saját hatásvizsgálata is elismeri, hogy a vagyonadó egyes vállalkozások tulajdonosait magasabb osztalék kifizetésére, ezzel a tőke növekedésének fékezésére ösztönözheti, ezzel hátrát a beruházásokat. A szervezet szerint ezt a kockázatot a törvényben kezelni kell, ezért részletes gazdasági hatásvizsgálatot kérnek. Már látható a hazai mozikban a Queen Budapest, a legendás zenekar 40 évvel ezelőtti névstadionbeli koncertjének felvétele 4K minőségben és új hangkeveréssel került a vászonra. A fellépés a zenekar életében több szempontból is különleges volt. Ez volt a Queen első stadion koncertje a vasfüggöny mögött, és egyben ez lett Freddie Mercury utolsó rögzített koncertje is.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipax várható a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
3: Nagyot

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. október 10-én. A mikrofonnál Szenni Hajni. Hírek. Az Európai Unióban Magyarországon csökken legjobban a vendéglátóhelyek száma, derül ki a Euronews tudósításából. 2021 és 24 között 6%-os volt a visszaesés, miközben 22 tagállamban bővülést regisztráltak. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint ennek egyik oka az, hogy a silány minőségű külföldi turistákra építő és nagy árréssel dolgozó lángos és gulyásbárok kiszorítják a piacról a minőségi éttermeket. Ez a keveset költő többek között a legénybúcsús turistákat vonza, ami az országimás szempontjából is problémás. Hozzátették, 2025 rekordév volt a magyar turizmusban, de a vendéglátást ez sem tudta felpörgetni, idén pedig sűrűsödtek a gondok. A választás utáni forint erősödés 12-14%-kal drágította meg az euróval fizető turistáknak Magyarországot, és az országimás kampányok is leálltak. Ez látszik a számokban is, augusztusban 14%-kal kevesebb turista érkezett, mint egy évvel korábban. A Nemzetközi Valuta Alap szakértői kéthetes budapesti tárgyalás sorozatot követően tették közzé előzetes megállapításaikat Magyarország gazdasági helyzetéről, írja a Portfolio.hu. A szervezet szerint az ország gazdaságát egyszerre több tényező szorítja vissza. Köztük a gyenge beruházási aktivitás, a bérnövekedés és a termelékenység közötti megnövekedett szakadék, a kedvezőtlen külső környezet, valamint a demográfiai nyomás. A költségvetési hiány idén várhatóan a GDP 7-7,5%-át éri el, miközben az államadóság tovább emelkedik. Az IMF álláspontja szerint emiatt átfogó reformcsomagra van szükség, amely a költségvetési kiigazítás mellett a termelékenységet javító szerkezeti átalakításokat is magába foglalja. A Keresztény Demokrata Néppárt törvényjavaslatban kezdeményezi a zöldség és a gyümölcs áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentését december 1-től. Rétvári Bence frakcióvezető online sajtótájékoztatóján felidézte, a Tisza párt a kampányban tett ígéretet a zöldség és gyümölcs áfájának csökkentésére, illetve arra, hogy később ezt az összes egészséges élelmiszer esetében meg fogják tenni. Hónapok teltek el a Tisza kormány megalakulása óta, de a javaslatot mégsem nyújtották be. Ezért a KDNP elkészítette azt, és kíváncsian várja, hogy a Tisza a saját kezdeményezéséről szóló javaslatot támogatja vagy sem, tette hozzá a frakció vezetője. 50 év turnézás éppen elég volt. A Queen hivatalosan is visszavonult a nagyvilág körüli turnéktól. Ezt erősítette meg a napokban Brian May gitáros. A 79 éves rock legenda The Times-nak adott interjút, és azt mondta, már nem hajlandó feláldozni a szabadságát a folyamatos utazásokért. Úgy érzi, 50 év turnézás éppen elég volt. A jövőben több időt szeretne tölteni feleségével, unokáival, valamint az asztrofizikával.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
2: éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Az Európai Unióban Magyarországon csökken legjobban a vendéglátóhelyek száma, derül ki a Euronews tudósításából. 2021 és 24 között 6%-os volt a visszaesés, miközben 22 tagállamban bővülést regisztráltak. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint ennek egyik oka az, hogy a silány minőségű külföldi turistákra építő és nagy árréssel dolgozó lángos és gulyásbárok kiszorítják a piacról a minőségi éttermeket. Ez a keveset költő, többek között a legénybúcsús turistákat vonza, ami az országimás szempontjából is problémás. Hozzátették, 2025 rekordév volt a magyar turizmusban, de a vendéglátást ez sem tudta felpörgetni, idén pedig sűrűsödtek a gondok. A választás utáni forint erősödés 12-14%-kal drágította meg az euróval fizető turistáknak Magyarországot, és az országimás kampányok is leálltak. Ez látszik a számokban is, augusztusban 14%-kal kevesebb turista érkezett, mint egy évvel korábban. A Nemzetközi Valuta Alap szakértői kéthetes budapesti tárgyalássorozatot követően tették közzé előzetes megállapításaikat Magyarország gazdasági helyzetéről, írja a Portfolio.hu. A szervezet szerint az ország gazdaságát egyszerre több tényező szorítja vissza. Köztük a gyenge beruházási aktivitás, a bérnövekedés és a termelékenység közötti megnövekedett szakadék, a kedvezőtlen külső környezet, valamint a demográfiai nyomás. A költségvetési hiány idén várhatóan a GDP 7-7,5%-át éri el, miközben az államadósság tovább emelkedik. Az IMF álláspontja szerint emiatt átfogó reformcsomagra van szükség, amely a költségvetési kiigazítás mellett a termelékenységet javító szerkezeti átalakításokat is magába foglalja. A Keresztény Demokrata Néppárt törvényjavaslatban kezdeményezi a zöldség és a gyümölcs áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentését december 1-től. Rétvári Bence frakcióvezető online sajtótájékoztatóján felidézte, a Tisza párt a kampányban tett ígéretet a zöldség és gyümölcs áfájának csökkentésére, illetve arra, hogy később ezt az összes egészséges élelmiszer esetében meg fogják tenni. Hónapok teltek el a Tisza kormány megalakulása óta, de a javaslatot mégsem nyújtották be. Ezért a KDNP elkészítette azt, és kíváncsian várja, hogy a Tisza a saját kezdeményezéséről szóló javaslatot támogatja vagy sem, tette hozzá a frakció vezetője. 50 év turnézás éppen elég volt. A Queen hivatalosan is visszavonult a nagyvilág körüli turnéktól. Ezt erősítette meg a napokban Brian May gitáros. A 79 éves rock legenda The Times-nak adott interjút, és azt mondta, már nem hajlandó feláldozni a szabadságát a folyamatos utazásokért. Úgy érzi, 50 év turnézás éppen elég volt. A jövőben több időt szeretne tölteni feleségével, unokáival, valamint az asztrofizikával.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész kijel.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajné.
0: Hírek.
2: Az Európai Unióban Magyarországon csökken legjobban a vendéglátóhelyek száma, derül ki a Euronews tudósításából. 2021 és 24 között 6%-os volt a visszaesés, miközben 22 tagállamban bővülést regisztráltak. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint ennek egyik oka az, hogy a silány minőségű külföldi turistákra építő és nagy árréssel dolgozó lángos és gulyásbárok kiszorítják a piacról a minőségi éttermeket. Ez a keveset költő többek között a legénybúcsús turistákat vonza, ami az ország imás szempontjából is problémás. Hozzátették, 2025 rekordév volt a magyar turizmusban, de a vendéglátást ez sem tudta felpörgetni, idén pedig sűrűsödtek a gondok. A választás utáni forint erősödés 12-14%-kal drágította meg az euróval fizető turistáknak Magyarországot, és az országimás kampányok is leálltak. Ez látszik a számokban is, augusztusban 14%-kal kevesebb turista érkezett, mint egy évvel korábban. A Nemzetközi Valuta Alap szakértői kéthetes budapesti tárgyalás sorozatot követően tették közzé előzetes megállapításaikat Magyarország gazdasági helyzetéről, írja Portfolio.hu. A szervezet szerint az ország gazdaságát egyszerre több tényező szorítja vissza. Köztük a gyenge beruházási aktivitás, a bérnövekedés és a termelékenység közötti megnövekedett szakadék, a kedvezőtlen külső környezet, valamint a demográfiai nyomás. A költségvetési hiány idén várhatóan a GDP 7-7,5%-át éri el, miközben az államadóság tovább emelkedik. Az IMF álláspontja szerint emiatt átfogó reformcsomagra van szükség, amely a költségvetési kiigazítás mellett a termelékenységet javító szerkezeti átalakításokat is magába foglalja. A kereszténydemokrata néppárt törvényjavaslatban kezdeményezi a zöldség és a gyümölcs áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentését december 1-től. Rétvári Bence frakcióvezető online sajtótájékoztatóján felidézte, a Tisza párt a kampányban tett ígéretet a zöldség és gyümölcs áfájának csökkentésére, illetve arra, hogy később ezt az összes egészséges élelmiszer esetében meg fogják tenni. Hónapok teltek el a Tisza kormány megalakulása óta, de a